Erdőszombattel ki muzsika következik a Kalászbanda előadásában, Táncházban című műsorunkban 2023-as koncertfilmjük részletei, a Hajdú Szabolcs rendezte film címe Mezőségről.

Egy újabb hosszú zenei folyamat következik a Kalászbandától Táncházban című műsorunkban. Széki dallamok. Az énekesek Kalász Máté és Halmos Attila.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban hallották már a Kalász Banda tagját, Kaszap Attillát szaxofonon játszani például az Erdőszombat telki összeállításban. Táncházban című műsorunk utolsó felvételén is megszólal a hangszer, de most kalotaszegi mérai dallamokat fúj Kaszap Attila, a Kalász Banda tagja. Ez a felvétel már nem a Mezőségről című koncertfilm részlete, hanem a zenekar 2021-ben megjelent Mozgásban című albumának egyik összeállítása. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallom.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 151. adása.

Valami egészen különleges dolog az, amikor a hagyományos népzenét nem egy régi felvételről, öregek előadásában halljuk, és nem is messziről jött lelkes fiatalok reprodukálják azt, amit terepen gyűjtöttek, hanem ha olyan fiatalok muzsikálnak, akik ott nőttek föl, ahová mások gyűjteni járnak. Vaszi Levente és Brencsán Anita albumán hallható zene fegyelmezett, zsigeri, egy olyan világzenéje, ahol az emberélet olcsó, a becsület drága. És a természet zord szépsége bármikor halálos is lehet. Ez az erdélyi Kóstelek zenéje. Vélekedett Juhász Kristóf írásában.

az alkotók szándéka világos. Bemutatni, hogy a magyar népzene ma is él, legalábbis kosteleken. Saját hagyományukat akarták a világ elé tárni, benne olyan dallamokkal, amelyek esetleg máshol nem találhatók meg. Az alkotók zömmel helyiek, akik magas szinten muzsikálnak. Vaszi Levente a 2014-es Fölszállott a páva közönségdíjas énekese. Tanítványa Vrencsán Anita szintén kiemelkedő helyet ért el a vetélkedőn, hiszen egy évvel később szólistaként jutott a döntőbe. Kísérőjük pedig a helyi zúgató zenekar. Amit hallunk, az a múltba repít vissza, olyan, mintha a saját nagyszüleinket hallanánk. Időutazás ez, mert ének őrzi az időt. Az emberhez szól a múlt, a két háború sújtotta keserves élet, amelyet a mi generációnk már csak hallomásból ismer. A kosteleki zenei örökség kemény, őserejű és gyakran megrázó.

Vaszi Levente, Vrencsán Anita és az Ugató zenekar zenélt. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: majd megeszlek ott a szág, csókoták, táncra perdünk örökre a világ.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

Kezd helyen FM 104,3. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Daniel Brühl.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Szólj, csalogány rám, vár a babám, emleti a szemét másra.

Rádió. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

és azt mondja a nóta, hogy ez bizony így igaz, de tagadjuk, hogy igaz volna. Mégis azt mondja a nóta, nem zörög a haraszt, a szél nem fújja.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Páviában az onkológiai központot kereste fel, majd a páviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Itthon szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pusfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Aki teheti 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Folytatódik a kánikula. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. Napközben 31-37, késő este 21-27 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma, június 21-e vasárnap van Alajos és Leila napja. Isten éltesse az Alajosokat, a Leilákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után ifjabb Jászai László színművésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Jenei Gábort, Kincses Veronikát és Horváth Pistát is. Varga Miklóssal, Szakácsi Sándorral, Sörös Sándorral és Balázs Péterrel kezdjük ezt a napot, akik Szörényi Levente Bródi János István a király című rock operájából adják elő az Abcug Koppány című dalt.

0: életünk.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Pár Julcsi énekel. Áj, falusi csárda!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2018. október 30-ai szentendrei előadásán rögzítettük. Benedek Fi Katalin adja elő ifja Berki Béla és zenekara kíséretével Huszka Jenő, Szilágyi László és Petőfi Sándor szerzeményét. Rózsám, viruló kis rózsám!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Horváth Pista adja elő Kóródi István és Horváth Pista szerzeményét. Cigányasszony kártyát vett a faluba.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel-napra gondol rád, sokkal előbb megcsona, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, az

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Erkel Ferenc Bang Bang című operájából következik a Hazám, Hazám című dal Molnár Levente előadásában.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, ír.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Somogyi Erika adja elő Johann János és zenekara kíséretével Gyémánt Ferenc szerzeményét. Nincs én nékem egyéb kincsem.

Önök a Donko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Cserháti Zsuzsa adja elő Wolf Péter és Fülöp Kálmán örökzöldjét. Könnyű, mint az egyszer egy.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen ifjabb Jászai László színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Csiszár Aladár és Péter Laki zenekara, Dócs Péter és Gáspár Anni is. A krónikáig Csepregi Gyula szaxofonjátékát

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
3: 7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 21-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat a stúdióban Bordi András és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Európa szerte küzdenek a hőséggel, itthon életbe léptették a vörös kódot.
5: Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részletei.
4: Több ezer programmal várták a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A rendezvénysorozathoz idén több mint 450 intézmény csatlakozott. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, a Szódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek.
5: Keddi félig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat.
6: Ilyenkor különösen figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő személyekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. Kérem, ha segítségre szoruló embert látnak, ne menjenek el mellette.
4: A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem.
5: A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon oszt vizet az embereknek.
4: Európa szerte is küzdenek a meleggel. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Jankó Anita beszámolója.
7: Franciaországban már 60 megyében lépett érvénybe a narancssárga riasztás, amely csaknem 41 millió embert érint. Több kulturális és sportrendezvényt töröltek, máshol elhalasztották az érettségi vizsgákat. A spanyol fővárosban a légkondicionált fedett piacok lettek a legnépszerűbb találkozóhelyek. Az önkormányzatok hivatalosan is klímamenedék kinyilvánították ezeket a közösségi tereket. Olaszország is felforrósodott. Az idei második hőhullám szombaton Bolognát, Firenzét, Perugiát és Torinót is elérte. Ezekben a városokban vörös riasztás lépett életbe. Angliában sem örülnek a hőhullámnak. Dél-Angliában ilyenkor általában 20 fokot mérnek, most viszont sokan elviselhetetlennek tartják a 30 fokos meleget.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
4: Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. J.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is Svájcban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése.
5: Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik.
4: Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktusban.
5: Az elnök arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hazugsággal vádolta őt. A vita azzal kezdődött, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, Giorgia Meloni a G7 csoport találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Ezt Meloni kitalációnak nevezte. A vita nyomán az olasz külügyminiszter lemondta a jövő heti amerikai útját.
4: Civil áldozatai is vannak a tegnapi orosz-ukrán légi csapásoknak. Moszkva, Herszont és Harkivot, Kijev pedig a Krím félszigetet támadta. Részlete Kíváncsi Katillától.
8: Civilek is meghaltak Harkivban, amikor a kelet-ukrajnai megye központot érte orosz támadás. Egy férfi személyautójába drón csapódott, egy másik helyi lakos holttestére pedig egy ház romjai alatt találtak rá a mentő alakulatok. A dél-ukrajnai Herszont is találat érte, ott egy ember életét vesztette, 30-an pedig megsebesültek. Az ukrán válaszcsapások ezúttal az orosz ellenőrzés alatt álló Krímfélszigetet célozták. Jelentős a kár a tavriai hőerőműben és a szevasztopoli kikötői hálózatban is. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztette Alekszandr Lukasenko fehér orosz államfőt, hogy egy hetük van leszerelni az orosz drónok precíz irányítására szolgáló, fehér Oroszországban felállított jelátjátszó állomásokat. Máskülönben katonai erővel semmisítik meg azokat. Zelenszky elnök kiemelte. A fehér Oroszországgal határos északi részen főleg Csernyiv megyét érik naponta orosz dróncsapások. A találatok rendkívül pontosak a Minszk által jóvá hagyott jelátjátszók miatt.
4: A lengyel elnök visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését Volodymyr Zelenszkijtől. Ennek oka, hogy az ukrán elnök úgy döntött, a II. Világháborúban megalakult nacionalista ukrán felkelő hadsereg harcosairól nevezi el hadserege egyik alakulatát.
5: A névadó szervezet 1943 és 45 között követett el etnikai tisztogatásokat a német megszállás alatt álló Nyugat-Ukrajnában, amely során több százezer lengyel halt meg.
4: Meg kell állítani az Európa felé áramló illegális migrációt, ezt mondta Magyar Péter az uniós csúcs után.
5: Brüsszelben 19 tagállam írta alá az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének szóló levelet, amelyben úgy fogalmaznak, lehetővé kell tenni a migránsok visszaküldését, illetve táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül. A kormányfő elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést. Mint mondta, a bírósági ítélet éppen azt kéri számon, amiért a 19 tagállam most küzd.
9: A napi 1 milliós büntetés azt meg kell oldani, tehát ez teljesen elfogadhatatlan. És ebbe segítenie kell az uniós intézményrendszernek is, többi tagállamnak is, hogy találjunk egy olyan megoldást, hogy ugyanúgy meg tudjuk védeni a határainkat, ugyanúgy kívül tudjuk tartani az illegális migránsokat, de mellette ne kelljen fizetni.
4: A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen.
5: A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok. Európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Hangsúlyozta, a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, azaz a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről és az ukrajnai háborúról. A volt kormányfő szerint ezekben a kérdésekben a régi európai politikai elit elbukott.
4: A miniszterelnök szerint az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell.
5: Magyar Péter azután szólalt meg, hogy a testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akart részt venni azon az ülésen, amelyen az államfő kezdeményezésére napirenden lett volna az alaptörvénymódosítás kérdése. Ez érintette volna a köztársasági elnök helyzetét is.
10: Pontosan tudnia kellett volna, hogy az Alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Sulyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
4: A Fidesz szerint Szabó Marcell alkotmánybíró és Mellétei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre a beadványt, a posztjukon maradhatnak.
5: A Tisza frakció vezetőhelyettese cáfolta a Fidesz állítását. Mellétei Barna Márton azt írta, semmilyen titkos paktumot nem kötött sem ő, sem a Tisza frakció vagy a kormány Szabó Marcell alkotmánybíróval vagy azokkal, akik úgy döntöttek, hogy ebben az alkotmányos pucskísérletben nem vesznek részt. Kommentelt Magyar Péter is, aki azt írta, már vergődni sem tudnak rendesen.
4: Súlyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt.
5: Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet.
4: Önállóan indul a jövő évi szlovákiai parlamenti választásokon a Magyar Szövetség, erről döntött a párt országos tanácsa Pozsonyban.
5: Döntöttek arról is, hogy az októberben esedékes önkormányzati választásokon két megyében is saját jelöltet indítanak. Kubik László elnök azt mondta, ha nem hozzák a 4 évvel ezelőtti eredményeket, tisztóítást tartanak.
11: Hogyha most alacsonyabb lesz a választókedv, és nem tudjuk mozgósítani a mélyeinket, akkor senki ne gondolja, vagy ne feltételezzük magunkról, hogy jövőre akkor ezt a parlamenti létet ugyanazzal a csapattal el lehet érni. Ez is megerősítést nyert az országos tanács határozatán belül.
4: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak.
5: Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetéssel bocsátják a javaslatot.
4: Több ezer program lehetőséggel várták a látogatókat a múzeumok éjszakáján országszerte. A rendezvény sorozatban idén több mint 450 intézmény vett részt.
5: Egy múzeumban a múltunkat őrzik, amelyből a jelenünk épül, fogalmazott a megnyitón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, a múzeum a béke szigete, ahol mindenki otthonra lelhet.
12: Egy olyan esemény sorozat, amely nem csak Magyarország kulturális egységét szimbolizálja, hanem ennél sokkal többet ad. Ezzel a

0: nekünk sokat arról, hogy hogyan vált egyre biztonságosabbá a közlekedés, milyen tanulságokat hozott a múlt, és hogy hogyan segítik a legújabb technológiák, hogy a jövő útjai még biztonságosabbak, még gyorsabbak, még kiszámíthatóbbak és még zöldebbek legyenek.
1: Érvénybe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén.
2: A Tópart Express a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, illetve Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok.
3: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 32-es főúton Zagyvarékás határában két személyautó karambolozott. A 64-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
3: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hír összefoglalóval legközelebb délben várjuk majd Önöket. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
4: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára ifjabb Jászai László színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Gáspár Anni, Dócs Péter, valamint Csiszár Aladár és Péter Laki zenekara. Bányai Mártonnal kezdjük ezt az órát, aki Nyári László és zenekara kíséretével adja elő Cserkuti Sándor csárdását. Kukorica, tök!

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és a stúdió vendége ifjabb Jászai László, Jászai Mari díjas színművész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
1: Gyurikám, örülök, köszönöm a meghívást.
0: Az, hogy ifjabb Jászai László vagy, az az édesapád iránti tisztelet, hogy megtartottad azt, hogy ifjabb?
1: Hát meg, hogy a stafétát átvettem, ugye, mert tulajdonképpen kezdhetném Mari néném, Jászai Mari után. A családban apám volt a második, aki ezt a hivatást, hát a család beszélte rá, egy jóképű fiú volt, tehetséges, muzikális, miért nem mész el, és már 20 évesen fölvették, és Szinettár Miklós, és aztán utána jöttem én. És akkor, hogy ifjabb. De hát most már 10 éve, hogy édesapám nincs velünk, úgyhogy tulajdonképpen
0: de megtartottad
1: már... Igazából, nem. Hát már. Meg én mindenkinek úgyis Lacika vagyok, úgyhogy családban is, meg a kollégák is, és én ezt így szeretem. De igen, valahol a lelkemben ifjabb vagyok. Ja.
0: Szegeden születtél. Ennek az az oka, hogy édesapád ott volt éppen a színháznál, amikor te ki akartál szabadulni?
1: Igen, hát ez 1960-ban, mikor édesanyámmal házasodtak, akkor került édesapám a Szegedi Nemzetihez, és aztán próbálkoztak, és aztán végül is én 67-ben sikerültem első gyermekként világra jönni, meg már el is voltak keseredve szegények, hogy nem jön össze, és ezen is sokat gondolkodtam egyébként, hogy a Jóistennek talán terve volt velem, hogy miért pont én 7. sikerültem, úgyhogy, de hát lehet akkor ez a nagykönyvben így volt megírva. És az, hogy ezt a hivatást választottam, ami aztán ugye édesapám amennyire, tehát az egyik szemem sír, a másik nevet, de közben ő rendszeresen ültünk hajnalig, és kisfiam, jól meggondoltad, ez egy igen rögös, macskaköves, kudarcokkal, persze minden szépségével együtt, ez egy nehéz pálya. De hát én akkor mit tudsz mondani, ugye, hogy édesapám, most ezt hiába ülhetünk reggelig, amíg az ember a saját bőrén nem tapasztalja meg, hogy ez miről szól, addig hiába mondod.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Jászai Lászlóval, de most hallgassuk meg Deák Tamás és Kosztolányi Dezső szerzeményét Latinovics Zoltán előadásában. Mostan színes tintákról álmodom.
2: Mostan színes tintákról álmodom, legszebb a sárga. Sok-sok levelete tintával írnék egy kis leánynak, egy kis leánynak.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Csiszár Aladár és Péter Laki zenekara ad elő Szöktetőst.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jászai Lászlóval. 1985 és 86 között voltál Gornagy Mária színi tanodájának a növendéke, de közben a Nemzeti Színház stúdiójába is jártál.
1: Az utána, miután a Mari után újra fölvételiztem, és akkor a harmadik rostán estem ki, és akkor ugye, mikor eredményhirdetés, hogy kik nyertek ellenben, akik nem nyertek felvételt, mert a harmadik rostán ott ült Bodnár Sándor tanár úr, a Nemzeti Színház stúdió vezetője, és akkor a látottak alapján azok közül, akiket nem vettek föl, de ő meghívja a Nemzeti Színház stúdiójába.
0: Akkor még így volt, hogy ő ott ült, és azokat kipécézte, akik neki tetszettek?
1: Így. Tehát már nem kellett külön fölvételizni. Nemessányi Évikének, korrepetitorunknak egy népdalt énekeltünk, és ennyi volt, úgyhogy... És hát tulajdonképpen ott volt az első nagy szívdobbanás, hogy a Nemzeti Színház, és ott ezek az óriások, ahol Lukács Margitkától Tolnai Kláréig, a Besenyei Sinkovics Agárdi Kállai, mindenki úgy álltál, mint a templomban, mikor beléptél. És stúdiósként rengeteg, de túl azon, hogy mesterség és minden tanultunk, de az a szakmai gyakorlat, hogy hány előadásban most statisztáltunk, tehát az, mondhatom, hogy a mai napig abból töltöm az akkumulátort.
0: És mondd, mi volt a különbség a számodra a Gornagyféle színi tanoda, illetve a Nemzeti Stúdió között? Ez, amit említettél, hogy a falak, a gótikus nagyságok?
1: Hát igen, és ahogy ők, ha csak a takarásból nézted, hogy próbálnak, az felért 4 év főiskolával.
0: Csillag. Szentirmai Ákos és Bradányi Iván szerzeményét Sota Irén előadásában halljuk.

hisz ezekben a bús napokban kell a fény, úgy kell a fény. Ne fordulj félre, engedd, hogy nézz.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jászai Lászlóval. Említetted Sinkovics Imrét, hogy már a Nemzeti Színház stúdiójában ti nagyon jó viszonyba keveredtetek, illetve nyilván utána munkásságod kapcsán hát partnerek is lehettetek.
2: Hát az csoda volt, amikor ugye a stúdió után fölvettek, és most erről meg mi jut eszembe, hogy amikor az ember készül a fölvételire, abban nem gondolsz bele, hogy aztán a főiskolán ki lesz az osztályfőnököd, csak hogy sikerüljön, hogy ott legyek. Aztán fél év nem telik el, mikor látod, hogy a párhuzamos osztály meg egyáltalán mi hogy működik, és milyen kordában, hogy nevelik a többieket. Hogy én a Horvai István kapás osztályába kerülhettem, akkor én még föl se fogtam, hogy a legjobbhoz. Talán még a Székely Zsámbéki volt mellettünk a másik olyan nívós osztályfőnök páros. Mi olyan kordában voltunk, hogy egy fél éves vizsga, ami 2 óra mesterség, 1/2 óra zenés, 1/2 óra beszéd, így állt a vizsga. Nekünk csak a mesterségből volt 12 órányi anyagunk, mert egy spirálfüzetbe írták a gyakorlatokat, és akkor tanár úr az, hogy akkor maga már üljön nyugodtan a fenekén, magának már van 8 gyakorlata, ő neki meg csak egy, és lehetőleg ugye mindenkit a legelőnyösebb oldaláról megmutatni. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és siker volt. Tehát fél évenként ugye a vizsgák után, mikor a tanári kar bemész egy terembe, ott ülnek, és értékelnek, és örülünk, hogy fölvettük maga az osztály motorja. Szóval ezek a visszajelzések akkor szárnyakat adnak, és repülsz, és olyan fokon hatványozza az energiákat, hogy én úgy jöttem ki, hogy holnap újra kezdeném a főiskolát. Pedig iskolába soha nem szerettem járni, mert rossz tanuló voltam meg. De ez nagyon, nagyon... És aztán jött ugye, hogy hogyan tovább, mert piacra kell dobni minket.
1: Táska Rádió. Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeményét Aracki László adja elő.

0: Dankó Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A magyar zene rádiója.
1: Izgató pofádat nézem, most nézem csak át egészen. Putifárni álláspontját, kiről ezt a dolgot mondják. Helyzetem hajszáros, kiben nem bírom érzékeimmel.
2: Holont hisztérikának mit mondjak, ha így megtámadjuk, szeretnék kívül lenni, pártok kérem, el kell menni.
1: Elmenés rossz ló, csak halljak, most kell, hogy szerelmet halljak.
2: Bármi nagy kitüntetésnek tartom, mégis azt kell mondanom, hogy pardon. Hagyjon, mert a végén nagyot mondok még én. Ó.

0: Halhatatlan, sép vezére lóthatatlan, mert a csókú készerelnek, hírozát érzem te benned, női lélek azt megérzi, hol te démon, hol te férfia.
1: Jaj, de rémesen kacsingott, esküszöm, hogy még megingat, pusztusom kezd lenni rája, távozom a lászolgája.
0: Ó, maradj csak még egy szóra, mosja majd a pásztor óra!
1: Téves helyen kereskedik nálam, túlságosan csiklandos a vállom, továbbá a mellem, kérem legyen jellem.
0: Ó József, ó József!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Horváth Pista adja elő Grabócz Miklós szerzeményét. Veddik a puli kutya.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést ifjabb Jászai László színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Utri Anna, Kolostyák Gyula és Tolnai András is. A hírekig a Magyar Rádió tánczenekara muzsikál.

0: műsorajánló.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök kérték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, a Szódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 fokot mértek. Kedd éjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon oszt vizet az embereknek. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Közben megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció is. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekült táborokat ért légicsapásokban hatan meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötött fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Idehaza szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál, a legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok expressz és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. A járatok túlnyomó részén a balatoni első állomásig kötelező helyjegyet venni. Folytatódik a kánikula. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. Napközben 31-37, késő este 21 és 27 fok valószínű.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést ifjabb Jászai László színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Tolnai András, Kolostyák Gyula és Utri Anna is. Santi Judittal kezdünk, aki Leroy Anderson szerzeményét adja elő Santi Judit magyar szövegével. Kék tangó.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Utri Anna adja elő Bura Sándor és zenekara kíséretével Herodek Sándorné és Horváth József szerzeményét. Nem nyílt még Rózsa Bimbó.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jászai László színművésszel. Említetted, hogy Horvai István és Kapás Dezső osztályába jártál a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Két hatalmas, bár szerintem stílusában igen különböző művésztanár, rendező volt. Meg tudnád fogalmazni, hogy melyiküktől mit tudtál elsajátítani az együtt töltött évek alatt?
1: Igen, talán ezért is egészítették ki egymást, mert két külön bolygó volt. A Horvaival, akivel főleg a drámai, vagy csehovi vonalon indultunk, Shakespeare-ek is, de a Dezsőben egy ötvözet volt, aki nem csak a komolyban, hanem főleg a humorban vitt el minket.
0: És ő íróember is volt.
1: Hogyne. De olyan zseniális humorérzéke volt a Dezsőnek, amire nem volt nehéz nekem legalábbis azt a frekvenciát fölvenni, és rengeteg élmény volt velem, meg olyan gyakorlatok, amiket, ugye, mert nem csak azok később jöttek, amikor már darabokból jeleneteket, de először a magunk kreált a helyzetgyakorlatokat kellett vinni. Megadtak egy-egy témakört, csók és pofon, amiben legyen csók, meg legyen pofon, meg különböző olyan élethelyzetek, és amikor látták, hogy már kimerültünk, mert olyan mennyiséget ontottunk, akkor mindig bedobtak egy témakört. Például volt olyan, hogy mindenféle nyelven volt,

0: lévétől, amikor már jöttek Platonovtól. Hát eleve az indulás, amikor már a fölvételi után úgy engedtek el a nyári szünetre, hogy a fiúknak a komplett Hamlet, mellette a Claudius, a király szerepét is tudni kellett, lányoknak a Júliát megtanulni, és akkor ezeket már, tehát egy olyan agykontroll is volt, egy olyan tréningben voltunk, hogy nagyon könnyen tanultunk, és rendkívül színes, gazdag volt, és aztán harmadévtől meg már jöttek a színdarabok, amikor már komplett darabokat is csináltunk.
1: Most Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből következik Stázi és Edvin kettőse, Zentai Anna és Korondi György előadásában.

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. augusztus 24-i Réf Fülöpi előadásán rögzítettük. Kolostyák Gyula adja elő Balázs Tamás és zenekara kíséretével Kovács Károly és Kalmár Tibor szerzeményét. Repülj, repülj, hét pettyes katica bogárka.
1: Repülj, repülj, hét pettyes.

Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jászai Lászlóval. Veszprémbe kerültél, de majdnem az egész osztályjal, az egyetem befejezése után. Milyen szerepekben érezted ott magadat a legkényelmesebben? Magyarul, milyen karaktert szeretsz játszani?
1: Bocsánat, csak annyi, hogy ez negyedévesek voltunk.
0: Még be se fejeztük,
1: amikor koprodukcióban készült a veszprémi kollégákkal a
0: bűn és bűnhődés.
1: Abban egy kisebb epizód a festőinas, hogy is hív, Mikolka, azt hiszem, festőinas, de én túl azon, hogy akkor talán inkább egy, akkor jól néztem ki, meg versenysúlyomban, egy hősiesebb alkat voltam, de rettenetesen élveztem a karakterfigurákba belebújni. És igazából Veszprémben meglevittünk még egy főiskolás darabunkat, amit harmad évben a Szerelem Ó, amit a Szakás Tibivel, Tóth Augusztával játszottunk, az is ment ott a stúdióban, volt ugye a Veszprémi Színháznak a Latinovics stúdió színpada, de ez negyed év, és akkor sajnos meghiúsult, mert a Dezső nem lett igazgató, tehát mi főiskola után nem tudtunk, ekkor jött a játékszín, egy év. Akkor volt a Karamazov, három nővér, és utána lett Balázsovics Lajos a játékszín igazgatója, aki látta mind a két előadást, mondta, a gyerekek nagyszerűek vagytok, csak én így, mint osztályt együtt nem tudlak itt tartani benneteket, és ekkor jött ugye a piac, és ekkor jelentkezett többek között a Nemzeti Színház, és vitt el. Vagyis hát én akkor egy másodpercig nem gondolkodtam abba, hogy hova máshova, hát csak a Nemzetiben.
0: Váci utcán, Váci utcán. Harsányi Zsolt szerzeményét Feleki Kamil előadásában halljuk.
2: Hogyha jársz a Váci utca csilláló során, Váci utca ringó hölgye,

napra balra, egy üzlethez mégis mindig visszatér a lány. Ott a sok-sok kényszer, nézzük egyszer kétszer, néz és meg tracsol is, vissza is megy hatszor is.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Vujicic együttes következik. Vrenjanka!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jászai Lászlóval. 1992-ben szerződtél a Nemzeti Színházhoz. Ablonczi László hívott meg, az akkori igazgatója a színháznak, de vajon milyen szerepekkel kecsegtetett téged? Illetve még egy, ami nagyon lényeges, hogy kik rendeztek ott téged akkor?
1: Ó, hát akkor én ott több darabban, akkor nem jöttek rögtön úgymond a nagy szerepek, hanem ott is inkább karakter.
0: De ez jó szerintem.
1: Persze, persze, nem voltam elkeseredve, mert mondom, olyan varázsa volt annak az épületnek, és ezekkel az óriásokkal körülvéve, hát amikor oda szerződtem, hát ezt nem hagyhatom ki, ugye a művészbejáróval szemben volt a Gobbi Hilda művészklub, és azt hiszem talán az már az évad nyitó társulati ülés után átmentünk, és a pultnál ott áll Imre bátyám, Sinkovics Imre, és meglát, és intett, Lacus, ki volt készítve 2,5 deci, szervusz, hát hogy Bertut iszunk. Hát én olyan zavarba volt, nem mertem leteg. Szervusz! Isten hozott a válogatottban. Mert hogy tulajdonképpen sportnyelven szólva, hát én mint házi nevelés, ugye mindegy futball, van a serdülő, ifi, aztán a felnőtt, hogy én ott voltam stúdiós. Ja, és akkor nem is mondtam közben, hogy mikor harmadévesek voltunk, gyakorlatra is oda kerültünk a Nemzetibe. Tehát én a főiskola után tényleg úgy tértem vissza már, és ő engem úgy fogadott már, mint partner, mint kollégát, diplomás, végzős fiatalként, Isten hozott a válogatottban. És itt indult el, ő persze ismerte édesapámat, ahogy édesapám, ez is milyen érdekes, meg az ő fiával, az Andrissal, aki szintén Veszprémben.
0: Vitai
1: Andrissal. Éve. És akkor úgy vett a szárnya alá, hogy mondhatom azt, mint az édesapám lett volna. Pláne amikor egy darabba játszottunk, és volt, hogy ő nem volt a jelenetben, de takarásban ott volt, és nézte, hogy próbálok. És utána behívott, gyere be az öltözőbe. Ez nem így van, nem ez a gesztus, nem ez a hangsúly, az a kellék nem jó. Nem tudom, ne így. Következő próbán, amikor megcsináltam, és csak egy hang bejött a takarásból, amiben az volt benne, hogy na, erről van szó. Úgyhogy ez valami olyan csoda volt nekem akkor, hogy hát, de ugyanígy a Besenyeitől kezdve, hogy buksikám, meg millió olyan élmény, ami mondom, a mai napig meghatározza a pályafutásomat. Hogy mondjam, eleve maga az értékrend, ami szerint akkor, amiről szólt a színház. Csak a színházi rendtartás, ami még tantárgyként a főiskolán is tanultunk. Hogy onnantól kezdve, hogy a lábadat betetted az épületbe, hogy létezel. Hogyha bemész a színpadra, hogy nézel ki a hajad, nem tudom. Mert ott az ügyelő úgy szólt rád, hogy néz ki, itt van 20 forint, vagy nem tudom, menjen el. Tehát ott kordában fegyelem volt, mint ma... Ma már én szólok rá a fiatalra, és belegondolok, hogy pedig mi hülyeséget, meg mit megengedtünk magunknak, ugye is. De ez felejthetetlen, egy életre olyan útra valót ad, hogy sajnálom valahol a mai fiatalokat, mert fogalmuk sincs, hogy ez miről szól. Sőt, tisztelet a kivételnek, de talán inkább azokat részben kérdőjelezem meg, akik ma már tanítanak, hogy ki, mert nem mindegy, hogy mit adok át annak a fiatalnak, hogy milyen példa van előtte, követendő példa.
0: Ne nézzen úgy rám! Salli Elek és Erdődi Elek szerzeményét Törőcsik Maritól halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bilicsi Tivadar adja elő Gyöngy Pál és Békefi István szerzeményét. Budán van egy kis Heidegger.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Jászai Lászlóval. Nemrég a Rádió Kabari egyik felvételén találkoztunk. Mennyire érzed magadénak a műfajt, illetve a drámát, vagy a komédiát szereted jobban a színpadon játszani?
1: Annyi drámát, komolyat játszottam, hogy szenzációs kirándulás, hogyha végre valami olyan vidámban, ami, mert ki vagyok éhezve, mert az a kevesebb volt kevesebb. Volt sok, jó, de többségében, és ahogy ez a kabaré is, hogy annyi egy felfrissülés volt, mint egy vérátömlesztés, hogy először is, hogy olyan kollégákkal találkozik az ember, akiket eddig nem ismertem, vagy csak találkoztunk, vagy nem, de így nem dolgoztunk együtt, hogy az egésznek a hangulata meg, hogy ebben így kirándulni egy ilyen műfajban, és nagyon-nagyon kellemes volt, és azt mondja az ember, hogy bár rendszeresebben lenne ilyen, mert öröm volt, és még napokig is egészen más a közérzete az embernek, hogy amikor jól érzi magát, vagy egy olyan önfelett lubickolás, mert azért érzed meg, ha nem is gyakran csinálod, de egy pillanat alatt fölveszed a ritmust, meg az atmoszférát, és hogy ahogy összeolvasuk a szöveget, meg minden rögtön, hogy milyen az a karakter. Meg. De mondom, nem panaszkodom, mert az, hogy mert mindig ugye erre mondjuk, mihez képest sír, panaszkodik az ember, pláne a mai világban, hogyha én csak a korosztályomban körülnézek, hogy hány tehetséges ember van, és annak a 80, ha nem a 90%-a úgymond szabadúszó, nincs társulat, nem tag, és akkor azt mondom, hogy ez megint nem tudom a gondviselés, hogy én egész életemben szinte végig mindenhol tag voltam, egy pár évet leszámítva, amikor voltak olyan kényszerhelyzetek, de én szerettem mindig családhoz, csapathoz tartozni. Meg persze egy kis biztonságot is ad. Úgyhogy, de ezek a kirándulások annyira feldobják az embert, és nagyon-nagyon kellemes volt, úgyhogy bár legyen rendszeresebben, de mondom, az élet az, hogy mifelé tendálunk, és még mi lesz, hogy amit az értékrendre visszatérve, hogy hova tendál a színház. És akkor az is azért elgondolkodtató, hogy én most 60 éves leszek, de hogy tényleg eljutottam én is, majdnem mint édesapám, hogy amikor azt mondta 30 évvel ezelőtt, hogy kisfiam, ez már nem az a színház, ami volt annak ide. Most én is azt mondom, hogy ez nem az a színház, mint nekem 30 évvel ezelőtt, ugye? Tehát már ne keresd azt az értékrendet, mert nem fogod, már nincs megtalálni. Hanem neked kell benned az az iránytű vigyen tovább, ami akkor beállt, és mutatja a helyes utat, és ezen menj tovább. És találkozhatsz bármilyen rendezővel, bármilyen kollégával, ez az iránytű fog vezérelni, vinni téged. És nem visz vakvágányra.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok neked.
1: Viszont kívánom, ölellek szeretettel. Köszönöm.
0: Hölgyeim és uraim, Jászai László, Jászai Mari Díjas színművész volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Békefi István szerzeményét Rátonyi Róbert előadásában. Bal négyes páholy.
2: Egy utca, egy színház, egy páholy. Hangulat, mosoly és mámor. A Király utcában egy régi ház. Tapsorkán reflektor lámpaláz, slágerek, tréfák is ércek, elmúltak, többé nem élnek,

és nemrég egy színház itt Pesten. Tavasszal egy forró esten színpadra vitte, mint új mesét.

0: Királyszínház. Egy ház volt a Király utcában, a bérházak között. Csak a lakói voltak mások. Primadonnák, bombivánok, szubrettek, táncos komikusok, színészek. S a nézőtéren azok, akik rajongtak értük. Az igazgatói páholy a bal négyes volt. Akkor jelöltem ki, amikor a színháznyitás előtt néhány nappal megrepett felette a vakolat. Odafordultam az édesanyámhoz, Rákosi Szidihez. Ez lesz a mi páholyunk, mama. Már csak azért is, hogyha legközelebb leszakad a vakolat, akkor a mi fejünkre hulljon. És ne egy fizető nézőjén. A bal négyes páholy a szívemben távol, még most is él. Régi édes zenék, emléke még, szívemben ég. A bal négyes páholy.
1: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
2: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Horváth Pista adja elő Grabóc Miklós szerzeményét. Nem kell nékem pogácsa.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Tarnai Kis László, a Fonográf Együttes és Kulka János is. A hírekig Zsoldos Imre trombita játékát hallják.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Június 22-től minden hétköznap. 19 óra 50 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. G.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is Svájcban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Incidensek nélkül zárult tegnap a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. A helyi média beszámolói szerint a résztvevők még sötétedés előtt hazaindultak, ahogyan azt a szervezők biztonsági okokból előre jelezték. Az újvidéki tüntetés volt az első nagyobb hallgatói megmozdulás a május 23-ai belgrádi Szlavia téri tiltakozás óta, amely összecsapásokba torkolt. Itthon szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják el a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon oszt vizet az embereknek. Folytatódik a kánikula. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul. 9 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Kulka János, a Fonográf Együttes és Tarnai Kis László is. Vadász Zsolttal kezdünk, aki Jónás Géza és zenekara kíséretével adja elő a Lőre-lőre, Cudar-lőre című tradicionális magyar dalt.

0: betokor, városok is lakodunk tetején, gyere oda, édes szeres felém.
1: Kottafejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
2: Hölgyeim és uraim, ismét vasárnap van, tehát természetesen Budai Péter mesterszakács ad nekünk egy tippet, hogy mit főzzünk ma. Szervusz Péter, én nagyon régen ettem már igazi édességet, desszertet, de most én ennék egy jóféle smarnit, azaz császármorzsát. Annak idején, gyermekkoromban az valahogy édesanyám grízből csinálta, és az nem volt az igazi. Aztán megtanultuk, hogy az nem is úgy működik.
3: Igen, mert az daramorzsának hívják. Jó reggelt kívánok! Császármorzsát általában lisztből szokták csinálni, de valamiért én meg úgy csinálom, hogy fele dara, fele liszt. Nagyon szeretem a császármorzsát, nagyon veszélyes, nagyon kalóriadús. A fiaim, mikor vízilabdáztak még, és sok energia kellett nekik, akkor sokszor volt ilyen vacsorára edzés után. Hát nem mondom, hogy mennyit kellett csinálni. Egyébként sokan nem csinálnak otthon, pedig olyan pofon egyszerű. Fogom a tojás sárgáját, és a tojás sárgájába beleteszek egy csomó olvasztott vajat. Vegyük 4 főre, 6 tojás sárgáját kikeverek legalább egy 10 deka vajjal, és rengeteg cukorral. Megreszelek bele citromhéjat, meg narancshéjat, vaníliát teszek bele, vagy vaníliás cukrot, a tojás fehérjét meg fölverem habnak. Aki akarja, ne verje fel a tojás fehérjét habnak, hanem egész tojásból is csinálhatja. Én mindig felverem, mert olyan látványos, és utána megdicsér a feleségem, hogy jaj, de ügyes vagy. Igen, és még azért, mert a császármorzsa nagyon édesen jó, és még a tojás fehérjébe is teszek cukrot, hogy az is kemény legyen. És akkor a vajjal kikevert tojássárgájába elkezdem beletenni a lisztet, mindig simára keverem, meg a darát, fele-fele arányba. Simára, simára, simára, simára, ott van benne ugye a cukor, a vanília, a citromhéj, a narancshéj, lehet belenyomni a narancsnak a levét is, az is finom, és amikor ez egy jó sűrű, akkor elkezdem tejjel higítani. És akkor megint szórok bele egy kicsit lisztet, és akkor megint ilyen sűrűvel. Ezt azért kell így csinálni, mert akkor nem lesz csomos. És amikor úgy gondolom, hogy elég, hát körülbelül egy 1,5 liter tej, akkor utána 6 felvert tojás sárgáját belekeverem. És akkor kapok egy ilyen folyékony, valamivel könnyedebb, mint egy sűrű palacsinta tészta. És akkor megint olvasztok egy serpenyőben rengeteg vajat, tehát legalább egy 5-6 dekát, és akkor felolvadt, akkor ezt a tésztát ráöntöm mindent, úgyhogy ez lehet lábos is, és folyamatos keverés mellett, ugye, mert ez mindig a cukor miatt mindig egy picit odaragad a lábos aljához. Ezért ezzel a lapos végű fakanállal mindig azt föl kell húzni, és folyamatosan keverni kell, hogy nehogy leégjen. Na most elsőre nagy riadalom lesz, aki még nem csinált, mert összeáll egy nagy csirizes masszának. De akkor sem kell megijedni, csak keverni kell, mert ahogy szárad

0: És ilyenkor már, ugye az ember júliusban elteszi a barackfekvárt, de nem is az ember, hanem inkább a mama, meg a nagymama. Elteszi a barackfekvárt, és mi történik? Onnantól kezdve őrzi a spájzot, nehogy bemenjen a rossz csont, és megcsapolja a barackfekvár készletet. Nem olyan nagy szentségtörés, hogyha fölcsapnak egy klassz kis barackfekvárt, és a jól megporcukrozott, ugye ez a harmadik cukor rész, jól megporcukrozott császármorzsára ráteszik az isteni finom barackfekvárt, egyenek mindig jót, élvezék az ízeket, egyet azért figyeljenek. A smarni az nem diétás.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét a Fonográf együttes előadásában. Mondd, hogy nem haragszol rám!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ferenci György adja elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Seres Rezső és ifjabb Kalmár Tibor szerzeményét. Én úgy szeretek részeg lenni.

Önök a Domko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Demjén Ferenc adja elő Mennyhárt János és Demjén Ferenc szerzeményét. A szabadság vándorai.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

az a nyállap súd meg, az apádnak bevárok mi az új évre. Hogy hajra nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek, viszont.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Horváth Pista nótaénekes munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Horváth Pista gondolatait a cigányságról.
1: Hát az első úton volt New York, Chicago, Montreal. Ezeket a kellékeket, ami rajtam van, azt mind kaptam ajándékba. Csak csupán azért munkám után. És ha nekem mondaná egy cigány vajda, hogy na most énekelj operát, vagy sanzont, magyar nótát, hát meg is csinálnám, mert ugye ezeket is tudom. Mert mindig föl kell készülni az embernek olyan dalokra, ugye, amit nem is tudják, hogy talán esetleg tudom. Tudok olyat, hogy cigány király. Mint Boros Lajos, nagyon szeretem, láttam is a televízióba, és nagyon boldog volt, amikor néztem a műsorát, és akkor ki is csordult a könny a szememből, hogy van egy ember, akit meg is lehetne választani cigány királynak is, meg vajdának is.
0: Kedves hallgatók, most Horváth Pista adja elő Grabóc Miklós szerzeményét. Nem azért szeretlek.

0: gyere, rongy, én fizetek a feketét.
1: Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 739. adást hallották, Berki Péter és zenekara muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 152. adása.

Kostelek az kostelek. Nem hasonlítható semmihez. A 80-as évek elején jártam ott először. Ha az ember ma oda téved, ugyanazt tapasztalhatja a mulatságokban, mint annak idején. Ez a hely olyan, mint egy nagyon jó konzervdoboz. Az életforma, a táj, az emberek, hála Istennek még őrzik a múltat. Ha valaki meghallgatja ezt a lemezt, akkor ízelítőt kap ebből a régies zenei kultúrából. Sára Ferenc gondolatai a Gyimesföldi Népzene Kostelekről című albumról 2019-ben.

Hol is van ez a kostelek? A gyimesi völgytől nem messze, ahogy a helyiek mondják. Menjen az ember, s mikor azt hiszi, hogy eltévedt, akkor még menjen egy kicsit, s ott lesz. A lemezen a zenei válogatás egyik része a gyimesvölgyi énekek közül került ki, míg a másik részét kizárólag kosteleki dallamok adják. A Kallós Zoltán és a Vaszi Levente által gyűjtött keservesek mellett a helyi bálok hangulatát idéző párostáncok, valamint a balkáni eredetű hojsza lánctánc muzsikája is helyet kapott. Ez a zenei anyag hűen tükrözi a pásztorkodó múltból merítő kosteleki közösség lelki világát, ahol az éneklés és a zenélés a mai napig a mindennapi örömök és bánatok megélésének legtermészetesebb formája.

Vaszi Levente, Vrencsán Anita és az Ugató zenekar zenélt. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. J.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is a svájci városban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Incidensek nélkül zárult tegnap a több ezres diáktüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Hétfőn és kedden is ülésezik az országgyűlés. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament munkája, majd megvitathatják egyebek mellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatokat. Kedden a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról is szavazhatnak a képviselők. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A Magyar Honvédség a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet oszt az embereknek. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon biztosít vizet az utasoknak. Közös közlekedés biztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken lesz fokozott ellenőrzés, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Az időjárásról. Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul. 10 óra 4 perc.
0: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma jöttem be, jártam be. Életutak, történetek népzenével fűszerezve. A vendégek a táncház mozgalom jeles alakjai, a vendéglátó Vasvári Anna Mária.

0: Gyönyörű Pünkösdi királynét láttam a királyné járásban. Honnan érkeztek?
1: Szennából, Somogyországból és a Zselic Művészeti Iskola tanulóival készítettük el ezt a pünkösdölőt.
0: Ez egy nagyon híres iskola, illetve hát a környéken nagyon-nagyon szép hagyományőrzés folyik. Erre azt hiszem, hogy talán nem ez a jó szó, de ezek a fiatalok, ezek a gyerekek élik ezt a hagyományt. Tudják, hogy mit jelent a pünkösdi királyné választás. Pünkösdi királyválasztókat, legényeket hoztak?
1: Hoztunk legényeket, de ugye most nyilván a pünkösdől és ugye a tavaszi szokások azok általában a lányoknak a szokásai, és ezzel járunk házról házra. Természetesen itt vannak a legényeink is, bár ugye a nagyobbacska legények szoktak inkább már a pünkösdi királyságért megviaskodni. Ők majd a táncban mutatják meg az ügyességüket, a műsorban meg lehet őket is majd tekinteni.
0: Hány éve táncolnak ezek a tizenéves fiatalok, kamaszok?
1: Igen, nagy részük 6. osztályos, tehát 12 évesek, van egy-két idősebbünk is, de zömében a 12 éves korosztályt képviselik. Általános iskola első osztálya óta folyamatosan, sőt valaki már óvodában is táncolt.
0: A pünkösdi királyné itt nagyon mutatta, miközben mi beszélgettünk, hogy ő nem 12 éves, de most megsértődött és elszaladt. Azért kérdezzük meg, hogy ő kicsoda, hány éves, és hogy lett ő a pünkösdi kiskirálylány?
1: Gyere, pünkösdi kiskirálylány, hány éves vagy most?
2: 8. Vadas Lara Zselyke.
0: Gyönyörű neved van. Mióta táncolsz?
2: Régóta. Nem annyira régóta.
1: Már óvodában is táncolsz.
2: Óvodában.
0: És hány lány közül lettél te a pünkösdi királylány?
2: 10.
1: Az osztályban?
2: 10.
1: Hát igen, a táncsoportban van. 10, az osztályban 9. Igen. És abból az egyik kislányka. Második a sok közül.
0: És mi leszel, ha nagy leszel? Néptáncos?
2: Igen.
1: Népdalokat is nagyon szépen énekel, és gyönyörűen rajzol.
3: Jó napot kívánok! A Szentendre és Kanzánben május utolsó hétvégéjén a 15. pünkösdi örökség ünnepen rögzítettem az előbbi pünkösdi királyné járás részletét. Az előadók szennai lányok voltak, kiket Zóka Éva Ágota, a Szennai Zselic Alapfokú Művészeti Iskola tanára mutatott be. Iskolájukból és Szennáról nem csak ők, de zenészek és a Zselic Tánc Együttes tagjai is eljöttek a rendezvényre, ahol nem csak a színpadon, hanem járva a portákat, az ott lévő hagyományőrző, vagyis inkább a hagyományaikat élő közösségeket és a skanzen látogatóit is megörvendeztették produkcióikkal. Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékén szereplő közösségek ugyanis minden évben ezen az ünnepen találkoznak és mutatják be a nagy közönségnek hagyományaikat, melyekre nem véletlenül büszkék. Ez alatt a két nap alatt barátságok, kapcsolatok szövődnek a közösségek között. Megismerik a listán szereplő, ma már 60 örökségelem és jó megőrzési gyakorlatok képviselői egymást, tapasztalatcserére van lehetőség, vagy akár csak egy jó beszélgetésre, nótázásra, ahogy ez most is történt. Az idei rendezvény különlegessége volt, hogy Magyarország 20 éve 39-ként csatlakozott az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezet, az UNESCO 2003-ban elfogadott a Szellemi Kulturális Örökség megőrzéséről szóló egyezményéhez. A Szellemi Kulturális Örökség alapvetően szóban, tudásban, képességekben, szokásokban létező és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlat. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség, amelyet a közösségek állandóan újra teremtenek, közös identitást és folytonosságérzést nyújt számukra. Az egyezmény célja ezen közösségi gyakorlatok megőrzése, az önálló kulturális arculattal rendelkező közösségek identitásának megerősítése, ezáltal a kulturális sokszínűség kölcsönös elismerése, valamint a nem tárgyiasult és gyakran kihalással fenyegetett kifejezési formák jelentőségének tudatosítása, az ilyen örökség elemek védelme. Olvasható a Szellemi Kulturális Örökség honlapján, mely a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum honlapjáról érhető el. A nemzeti jegyzékre 2008-ban került fel az első két elem, a népművészet mesteredíj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége, valamint a mohácsi busójárás. Ez utóbbi az UNESCO nemzetközi reprezentatív listájára is felkerült 2009-ben. Mai Jöttöm be jártomba című műsorunkban a nemzeti jegyzék elemei közül a mendei pünkösdi templom díszítésről és a hövei csipkevarrásról hallhatnak egy-egy beszélgetést, az előbbi 2011-ben, az utóbbi 2017-ben került fel a nemzeti jegyzékre. De előtte még hallgassuk meg a Szeredás Együttes és a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak pünkösdülőjét, melyet Römer Otto prímás készített, dr. Varga Gyula, debreceni néprajzkutató, múzeológus és koreográfus emlékére.

0: szedek harmatot, szedek is meghagyok is.
1: Szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek harmatot, szedek

0: Szűzlány. Egyik viszi az aranytüzet,
1: a másik az aranyvizet,
2: harmadik az aranysöprűt.
3: Boldogságos Szűz Mária söpörje le ennek a leánynak a lelkét.
4: Dicsértessel te áldott víz, ki megmostad az én gyarló testemet, mosd meg az én bűnös lelkemet is. Amen.

fehér rózsa Mária, engem talált ki kis Jézust, szent szívéből szeretett, aranygyűrűjével lepecsétölt, hogy én rajtam a sátán hatalmat ne vehessen. Szárnya alatt igaz hitben létő, létőben szent oltár, abba vagyom boldog asszony, kitekint a kincs ablakján. Kívül aranyos, belül irgalmas és kegyelmes, házadnak négy szögletében négy őrző angyal. Őrizzetek szent keresztek, forogjatok, forogjatok szent keresztek, hagyjuk hason Szűz Mária. Fel van feszítve az Úr Jézus Krisztus, csúran, csúranik, csöppen, csöppenik az ő szent vére. Szedik, veszik, álélomba tetetik, Mária elejébe vitetik, Mária is azt mondja, szerelme. Fiam Jézusom, miért szenvedted ezeket az iszonyú kínokat? Anyám, Máriám, szenvedem a purgatériumbeli lelkekért.

Jöttöm bejártomba című műsorunkban az idén 20 éves Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének és Jó Gyakorlatok Regiszterének immár 60 eleme közül az egyházi keretek között zajló tavaszköszöntő szokásról, a mendei pünkösdi templom díszítésről hallhatnak egy beszélgetést. De előtte a Nemzeti Jegyzékre kerülés

0: kérdéshez benyújtott jelölő nyomtatványból ismerjük meg a szokás eredetét és mai gyakorlatát. A háromnapos ünnepi időszakhoz kapcsolódó hagyomány elsősorban a helyi, szlovák eredetű evangélikus közösség tagjait érinti, de a mendei katolikusok és a környező települések evangélikusai is gyakori résztvevői az eseménynek. A település Pest megyében található, a Tápió mentéhez tartozik, lakosai nagyobb részben a 18. századi újjátelepítés során beköltözött szlovák telepesek leszármazottai. A zöld ágat, a tavasz jelképét sok helyen kitűzték pünköst hajnalán. Nem csak a házakat, kapukat díszítették régen zöld ágakkal, hanem a templomokat is. A templom májfákkal történő pünkösdi díszítése a 17. században még országosan elterjedt lehetett, ami fokozatosan visszaszorult, illetve a 19. század közepétől szinte teljesen eltűnt. Ezért figyelemre méltó, hogy ez a szokás Mendén töretlenül él a mai napig. A középkori eredetű szokás szívóságát bizonyítja a 17. századi evangélikus zsinatok határozata, amely helyesnek és megőrzendő szokásnak tartja, hogy a diákok pünköstkor zöld gallyakkal ékesítsék fel a szent épületeket. Kikötést tesz azonban, hogy ez ne lövöldözéssel vagy más szertelenséggel történjék, hanem énekléssel. A pünkösdi templom díszítést a szokás gyakorló közösség két tagja, egy testvérpár, Kovács Katalin és Balogh Csabáné mutatja be.
1: A mendeiek most a János Somorjai fogadalmi kápolnát egy sokkal kisebb teret díszítettek föl, mint szerintem otthon szoktak. Hogy néz ki ez a pünkösdi templom díszítés Mendén?
2: Ez kifejezetten a szlovákoktól ered ez a hagyomány. Kovács Katalin, mendei evangélikusok Szlovákiából lettek betelepítve, és ők hozták onnan ezt a hagyományt. Annak idején régi kendőkkel díszítették, sajnos nekünk már sok tönkrement a hosszú évek alatt a mosásba, de mindenki a saját kézimunkáit hozza be a templomba, és azzal díszítjük fel a fákat. A jellegzetessége a díszítésünknek ezek a pillangó formák. Régi hokedli kendőkből, takarókból készítjük el, tesszük rá a szalagot, hogy ilyen pillangó formája legyen, és ez a jellegzetessége az egész díszítésünknek.
1: Azt mondta, hogy akasztják föl, vagy illesztik föl a fára ezeket a pillangókat. Hogy kerülnek fák a templomba?
3: Balogh Csabáné vagyok. A férfiak szoktak elmenni fákat, faágakat vágni. Beállítják a templomba, a padokhoz kötözik a fákat, és akkor utána az asszonyok meg feldíszítik a fákat a kézimunkákkal, kendőkkel.
1: Meddig tart ez a munka, illetve meddig áll ez a díszítés?
2: Pénteken délután már a fáknak a megkeresése. Egyébként nem fákat vágunk ki, hanem a fákról csak ágakat, tehát azért az fontos, hogy nem romboljuk a természet, hanem csak ágakat vágunk le. Péntek délután vagy szombat reggel mennek ki a férfiak ezekért a fákért. Szombaton reggel beteszik a templomba, és szombat reggel kezdődik a díszítés. Általában úgy egyik-kettőig attól függ, hogy hányan tudunk összejönni, mert ugye ott több, 8 darab fa van betéve, sokkal több dísz kell feltenni, nagyobb is a templom. Sok időbe telik, amíg felvirágozzuk a oltár előtti területet.
1: Mikorra kell kész lenni?
2: Isten tiszteletre.
1: Tehát pünkösd vasárnapján.
2: Vasárnap 10 órakor van az Isten tisztelet, akkorra kell elkészülni. Délután szokott lenni még református Isten tisztelet, és utána 3 órától 6 óráig mehetnek látogatók. Biztosítunk felügyeletet, ügyeletet, hogy be tudjanak menni, mert egyébként az evangélikus templomok nincsenek nyitva, mint a katolikus templomok.
1: Hány asszony, hány család vesz részt ma ebben a hagyományban?
2: Hát, 8-10 család.
1: A nemzeti jegyzékre kerülésnek egyik fontos tényezője, hogy tovább tudják őrizni ezt a hagyományt, tovább tudják adni, hogy élővé tudják tenni, nem csak a mostani években, hanem az elkövetkezendőkben. Meg tudnak ennek a kritériumnak, idézőjelbe kritériumnak felelni? Van, aki folytassa? Hiszen, ahogy itt látom, gyönyörű hímzések, horgolt csipkék, és nagyon sok minden kézi munka szerepel ebben a díszítésben. Tehát ez időigényes, és manapság kevés fiatalt ismerek, aki nagyon nagyon-nagyon szeretne hímezni, bár legyenek egyre többen.
2: Szerintem mi vigyázunk a régi hímzéseinkre, amennyire csak lehet, és az idősek, akik már nincsenek is köztünk, mindig továbbadták valamelyik másik családnak, odaadták azokat a kézi munkáikat, amiket oda szoktak adni ilyenkor díszítésre, és ez működik. Hát nagyon bízunk benne, hogy azért lesznek fiatalok, akik viszik tovább, most is azért vannak fiatalabbak, csak inkább a kézműveskedésnél lehet őket látni. Az én anyukám hosszú-hosszú éveken keresztül csinálta, és megfogadtatta velünk, hogy ezt a hagyományt nem hagyjuk abba, úgyhogy azért vagyunk itt most mi ketten lányok.
1: Bárki díszíthette a templomot? Vagy ez bizonyos családokban öröklődött, ez a feladat, ez a tisztség, ez a megtiszteltetés?
3: Hát igazániból öröklődött, de aki szeretett volna, az tudott jönni segíteni, vagy tud jönni segíteni.
2: Az ő gyermeke is volt olyan év, hogy itt voltak, segítettek, már tudják, hogy hogy kell csinálni, hogyha szükség lesz rá, biztosan ők is részt tudnak venni.
1: Otthon most ki díszíti fel a templomot, ha önök itt vannak? Vagy ki díszítette föl? Mert ugye most pünkösd vasárnap van.
3: Mi díszítettük föl tegnap délelőtt. Úgyhogy nagy munka volt, igen.
2: Mindenki, aki egyébként itt van, az ott is részt vett, sőt ott ugye jóval többen. Több fiatal is volt, akik most egyelőre nincsenek itt. Vannak azért fiatalok. Sajnos kevesen, de reméljük, hogy azért tudják továbbvinni ezt a hagyományt.

szellemi kulturális örökség egyezmény, melyhez épp 20 éve csatlakoztunk, nemzeti jegyzékén szereplő tavaszköszöntő egyházi szokásról, a mendei pünkösdi templom díszítésről, a hagyományt ma is gyakorló Kovács Katalint és Balogh Csabánét hallották, majd a Mendétől 21 néhány kilométerre fekvő Kistarcsa szlovák dalait Liska Veronika énekelte, akit Samu Zoltán és zenekara kísért. Annyival hadd egészítsem ki a beszélgetést, hogy régen hímzett szalagokkal, menyecskekendőkkel, fejkendőkkel díszítették a templomban felállított fákat, majd az 1940-es évek közepétől, amikor az iskolában kezdtek hímezni tanulni, áttértek a hímzett terítőkkel, horgolt csipketerítőkkel, mindenféle kézi munkákkal történő díszítésre. Erre az alkalomra mindenki olyan kézi munkát hoz, amelyet máskor nem használ. Egy külön társaság végzi az oltárkerítés befonását virágokkal. A rács elején lévő keresztet többnyire piros pünkösdi rózsával rakják ki, körben fehér labdarózsával szegélyezik. Egy személy feladata az oltár díszítés. A lányok a szószéket és a keresztelőkutat virágozzák fel. A díszítés utolsó szakaszában kerülnek fel az egymás mellett álló fák közé kifeszített, háromszög alakban meghajtott csipketerítők és a masnira megkötött hímzett szallagok. Végül a fák törzsére kerülnek a tavaszi megújulást jelképező lepkék, a négyszögletes hímzett terítőkből kialakított jellegzetes díszítmények. Egyébként egy másik, szintén evangélikus közösség is őrzi a pünkösdi templom díszítés szokását, a 16. század közepén törökök elől menekülő, majd a felvidékről visszatelepülő maglódiak, akik 2018-ban nyertek felvételt a nemzeti jegyzékre. S most ismét szóljon zene Jöttön be jártomba című műsorunkban, szintén a Tápió mentéről Tóalmásról. Az énekes Kubinyi Júlia, Terék József zenekarának vendégei pedig Hruch Szabolcs és Pál Mihály prímások.

0: Az idei 15. pünkösdi örökségünnepen a Szentendre és Kanzenben a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén és a Jó Gyakorlatok Regiszterében szereplő közösségek találkoztak. Ebben az évben a közösségek azt is ünnepelték, hogy hazánk 20 éve csatlakozott az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Egyezményéhez, és immár 60 közösség vált országosan ismerté annak köszönhetően, hogy szigorú szabályok szerint megírt és beadott jelentkezésüket a szakmai bizottság elfogadta, és adott esetben a nemzetközi UNESCO bizottságok elé is felterjesztésre érdemesnek tartotta. Azt hiszem, sokan ismerik a Hövei csipkét, mely 2017-ben lett a nemzeti jegyzék új eleme. Horváth Borbála, hövei leány az 1850-es-60-as években a Pozsony megyei Somorján járt, ahol elsajátította az ottani hímzést. Hazatérve, hogy a rába közben gyakorolt lyukhímzést változatosabbá tegye, megtanította szülőfalujában élő lányokkal és asszonyokkal. Később, az 1880-as esztendő körül jött egy újabb, máig élő díszítési forma, amikor a virágminták közepén lévő lyukakat pókhálószerű áttetsző beszövéssel töltik ki. Ezt nevezik pókozásnak. A lyukakat varrótűvel, vékony cérnával hálózzák be, ezért is nevezik a hövei csipkét tűcsipkének. Akkor a legértékesebb egy kézi munka, ha sok a pókozás benne, illetve minden virágmotívum belső térkitöltése más pókos bekötéssel készül. A hövei csipke színe egyébként fehér. Mintarajzai, öltéselemei, pókozásai generációkon át öröklődtek. A varrás megtanulása már gyermekkorban elkezdődött. A kislányok a csipkés virágú motívumok rajzolgatásával kezdték a tervezést, amelyik ügyesebb volt, annak tűt és rámát adtak a kezébe, és az egyszerűbb munkafolyamatokat is rábízták. Fércelést, majd szélvarrást. Ezt követte a lyukak kivarrása, majd a bársonyozás. Aki ezekben már megfelelő gyakorlatra tett szert, megpróbálkozhatott a legnehezebb feladattal, a pókozással. Régen a faluban nem volt ház, ahol ne vartak volna. Kezük alatt megelevenedtek a rétek, mezők virágai. Nem csupán a szépségéért és kedvtelésből készítették a szebbnél szebb csipkéket az asszonyok, megélhetési forrást is jelentett számukra, a lányok pedig kelengyéjüket varták belőle. A rendkívül finom fehér anyagra varrott hövei csipke nem maradt meg az ország határán belül. Számos európai és tengeren túli országba eljutott a híre. A faluban élő lányok, asszonyok közül 120-an csatlakoztak az 1952-ben megalakult budapesti központú háziipari exportszövetkezethez, mely a hövei csipke nemzetközi ismertségének köszönhetően biztos megélhetést nyújtott a település asszonyainak. A varró asszonyok kezei közül kimagasló alkotások, igazi remek művek kerültek ki, melyek a Csipke Múzeumban is láthatók, de akár Japánban vagy az Egyesült Államokban. Mára a varróasszonyok száma megfogyatkozott, de beszélgető társaim Farkas Katalin, Kormos István díjas népi iparművész és Végné Lőrinc Ágnes elhivatott őrzői és továbbadói e szép hagyománynak. A magyar kézműves remek díjas Végné Lőrinc Ágnes például édesanyjától és népi iparművész anyai nagyanyjától örökölte a csipke iránti szeretetét. Nagyanyja nem csak szépen készítette a csipkét, de gyönyörűen rajzolt, tervezett. Mint a rajzait ma is őrzi, felhasználja saját munkái tervezéséhez, elkészítéséhez Végné Lőrinc Ágnes. Őt és Farkas Katalint hallják Jöttön be jártomba című műsorunkban.
1: Végné Lőrinc Ágnes, mitől csipke egy hímzés?
2: Tűvel készítjük, finom batisztanyagra, egy szál cérnával. Tulajdonképpen a hövei csipke 1860 óta készül. Egy hövei lány honosította meg a faluba. Pozsony környékén szolgált, ott tanulta meg meghímezni, és Pozsony mintájára kialakított egy olyan csipkét, amely a rába köz fehér hímzései közül sajátos motívóval emelkedik ki, ez a hövei csipke. Jellegzetessége a pókolás. Lyuk köré bársonyt vartak, a lyukat bevarták, és pókot készítettek. A kivágott lyukat kivarjuk, és betöltjük, bepókozzuk apró pici hurkokkal. 60 féle pókunk van, mindegyik póknak más neve van, a variánsokkal együtt van 60. Kati olyan 35-40 van, ugye?
3: 30 körül az alap, utána már egyére szabott. Én meg vagyok a Farkas Katalin, Kormos István díjas népiparművész, és előttem az utódom, a leányom.
1: Hány óra munka van egy-egy ilyen? Ez egy fél gallér, ha jól látom.
3: Ez egy fél mennyasszonyi ruha hátulja. Munkaórákat itt a varrótársammal, a parművésztársammal nem tudjuk mérni annyira, mert húzamosabb ideig készül, egyére szabott. Tehát mi, aki már évtizedek óta csináljuk, igen, gyakorlatilag 70 éves egy évjáratok vagyunk, osztálytársak voltunk, simzőtársak vagyunk. Az az egy különböző, meg Ági is ezt meg tudja erősíteni, hogy nem mindig egy munkán dolgozunk. Befolyásolja bennünket az, hogy a napnak melyik időszakában, mi az, amit jól látok, mi az, amit kevésbé, és akkor ez a napszakhoz irányítjuk a munkáinkat.
1: Hogyha a pókokból van 35-től 60 féléig, akkor a mintákból egyáltalán mennyi van, és azt kirajzolja meg? Kitalálja ki? Annak van-e valami szabálya?
2: Mi rajzoljuk egyébként, de gyűjtjük a mintát, családi forrás, tervezzük is.
3: Hövei mintavilág az a mezei virágok, és azt hiszem, azt nem kell lecsetelnem, az végén láthatatlan.
2: Abból élünk, amit a szüleink, nagyanyáink készítettek. Tulajdonképpen mind a kettőnk elmondja, hogy édesanyánk, nagyanyánktól tanultuk a kézi munkát, a csipke készítést.
1: Melyik a legrégebbi csipke, amit meg tudtak őrizni, ami fennmaradt a családi stafírunkba, vagy hát nem is tudom hol?
2: Van a nagymamámtól egy olyan kézimunkám, amit ő volt édesanyámnak, hát én szerintem az már 100 éves.
1: Mennyire volt része a viseletnek a hövei csipke?
3: E mai korban is megjelenik, meg régen, hogyha esetleg úgymond megvásott a ruha, azt hímzéssel pótolták.
1: Az annyit jelent, hogy nem foltot tettek rá, hanem díszítették.
3: Igen, és ugye ez a stafírunkban is megjelent, ugye a leányok a stafírunkjában, én meg azt őrzöm.
1: Mindenkinek tudnia kellett hövei csipkét varni?
2: A régi höveiek tudtak varni, de én szerintem talán a most a fiatalok is nagy része.
3: Ne. Kiegészíteném az Ágit azzal, hogy ne szerénykedj, a név kötelez. Ő neki a nagymamája, iparművész, és kutya kötelesség az, hogy megcsinálja.
1: És vannak olyan fiatalok, akik ugyanezt érzik? Mutatja is a lánya, hogy nem hajlandó megszólalni, pedig mielőtt bekapcsoltam a magnót, szokás szerint már egészen jót beszélgettük. Át tudja adni? Generációról generációra tud ez öröklődni?
3: Én is helyzetben vagyok. Menyhátni Holzer Anita, be is mutatom egyszerre. Ő csinálja. Zsűrizett munkái vannak, az Ági is belesegít ebben, hogy fejlesszük az utánunk jövőt, és csak lányos generáció van nálunk, csinálja két unokám. Első szülött lányom, mindig úgy szoktam róluk beszélni, az elméletileg tudja, ő gyakorlatilag is tudja, és neki a gyereke is tudják.
1: Az önök családján, családjain kívül kik varnak még csipkét?
2: Elég sok helyen voltam az országban, számos helyen tanfolyamokat vezettem, sőt most is van tanfolyamunk, egyet-ketten vezetünk Kapuváron, egyet meg vezetek az iparkamarába Győrbe. Sajnos én nem tudom továbbadni, illetve nem sajnos, mert fiaim vannak és fiúnokáim.
3: Marad az oktatottak.
1: Hányan lehetnek, akik ezt azt úgy komolyan folytatják?
2: Győrbe 18 emberem van, Kapuváron olyan 15-en vannak, ugye?
1: Körülbelül. És Hövelyen?
3: Hövelyen lányom, hányan vagytok?
4: 30 körül.
1: A csipke hímzés, a csipke varrás, közben azért lehet beszélgetni is. Tehát ez nem csak arról szól, hogy leülünk és csendben öltögetünk és számolunk, hanem nagyon jó társasági esemény.
2: A felolvosók az én időmben, a nagymamám idejében férfiak, sőt nők is, akik felolvastak, és közben mi vartunk. A szakkörömben mindenről beszélünk, művészetről, filmről, tehát megy a beszélgetés, egy társalgás.
1: Egy utolsó kérdésem, hogy legyen. Azt mondta a lányának, hogy tőlem elöltünk. Az mit jelent?
3: Ez a úgynevezett fércelés, kivágjuk, ezt behajtjuk, és akkor tőlem elmegy.
1: Tehát a tű mindig...
3: Tőlem el, igen. Egyszerűen talán a tisztánlátás, mert akkor látom azt, hogy hova szúrom a tőt, és a lényeges szempont.
1: Ebben a nagyon finom anyagban kell szálakat számolni?
3: Szálat nem számolom. Pókoknál ott számolunk a beosztásokat.
1: Azt mondják mondjuk a szőnyegszövők, hogy nincsen olyan szőnyeg, amiben ne lenne hiba. Csak azt egy gyakorlatlan szem nem veszi észre. A hüvei csipkébe van hiba, amit a készítő tud, de én biztos nem veszem észre.
3: Akad, de itt van iparművész, remek díjas hölgyünk, és egy fél órával ezelőtt visszabontotta, és helyre pofozza.
2: Ha csak egy öltést elöltök, vissza kell bontani, mert az annyira látszik, és úgy már nem adom ki a munkát.
3: Munkánkra igényesek vagyunk, és amit úgymond kereskedelembe hozunk, vagy valamilyen oknál fogva, tehát megrendelésre készítünk, akkor egyfajta igény, mert a nevünket vele adjuk, és az nem semmi.
0: A hüvei csipkevarrás élő hagyományáról Végné Lőrinc Ágnes, magyar kézműves remekdíjas és Farkas Katalin, Kormos István díjas népi iparművészeket hallották, s most természetesen a Rába közdalai következnek. Cseh Tamás és zenekara egy vitnyédi verbunkot játszik, majd Bella Bettina, Kisné Pinternelli, Kránic Bettina, Mészáros Eszter, Nagy Eszter fúj, jóízű csárdás dallamokat a zenekar kíséretével.

Kedves hallgatóink, júniusi Jöttömbe jártomba című műsorunk végén, melyben a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő elemeket az azokat őrző közösségek képviselői mutatták be, a somogyi Szennai Lányok pünkösdőlő énekével nyitottuk. Búcsúzóul az e falunak zenei örökségét bemutató Révészek című kiadványdalai szólnak Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán és Husi Gyula előadásában. Vasvári Anna Máriát hallották. Jöttömbe jártomba című műsorunkat legközelebb 4 hét múlva, július 19-én vasárnap 10:04 perctől hallhatják. Várjuk Önöket a

0: Fortuna Média szolgáltatónon Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Tankó Rádió Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A legjobb szólistákat, együtteseket, fiatalokat és idősebbeket, valamint az archívum különleges felvételeit hallhatják minden nap a Dankó Rádióban 20 órától. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Úgy volt. Nyári emlékek. Új időpontban. Június 27-től minden szombaton. 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Már a másodfokú hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A kormány életbe léptette a vörös kódot, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy egyébként kiknek nyújtanak szolgáltatást. Ma nagyon erős lesz az UVB sugárzás is. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A tikkasztó 40 fokos forróság mindenkit megvisel. Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvénymódosításra vonatkozó javaslatokat, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. A miniszterelnök tegnap közölte, először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló indítványt, ezután kerül az országgyűlés elé. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő, erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni kék hullám, valamint a békés intercityken teljesítenek szolgálatot. A tárcavezető hangsúlyozta, a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről a nyári időszakra. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diáktüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. Napközben 31-37, késő este 21-27 fok várható.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban, Dankó Extra című műsorunkat hallják. Tartsanak velem a vasárnap délelőtt utolsó órájában is. Már is együtt énekelhetjük Farkas Rozikával, hogy elment a Lidi néni a vásárba. Na de hogy mit is szerzett be onnan, az kiderül már is itt a Dankó Rádióban. Aztán Szóka Júlia, Szendi Szilvi, Szávolovics Gabriella is dalra fakad. A hat nap óta szól a nóta című csárdást halljuk Dunaföldvári Dankó Klubunk fináléját, melyen természetesen Tarnai Kis László is közreműködik majd, mint ahogyan Bokor János és Kerényi Miklós Máté is. Jó szórakozást, kellemes időtöltést ki!

0: Teremi Trixi, Kis Zoltánnal Váli Völgyi Dankó klubunkon is felléptek még egy pár évvel ezelőtt a nyár egyik legmelegebb napján. Ez 2022. augusztusában volt, ahol Miskolci Balogh Zoltán és zenekarának kíséretében felcsendült a Marica grófnőből a Szépváros Kolozsvár című betétdal. Hallgassuk meg már is, majd egy bizonyos május éjszakáról Szász Kati énekel, ekkor már Tordai Zoltán vezeti a zenekart.
1: Ez nem vicc, ez bámor, az izé, az ámor.

nem sírok már többet, nem lesz attól könnyebb, énekli a folytatásban Rigó Mónika Hankó Józseffel és a zenekarával. Majd a Hallja maga gavar.

gozante y gozante, de ahí más la ayuda.

Tatán az Angol Kert színpadán is járt a Dankó csapat, sőt, mi több, Nádas György is tiszteletét tette, eljött velünk, hogy szórakoztassa a Dankó család tagjait. Többek között édesapja szerzeményeit énekelte, mint például a Két falevél című örökzöld slágert, és persze cigányzenekari kísérettel, élükön Báder Ernő prímással. Ezt halljuk most, majd Tabáni István előadásában Máté Péter egyik legnagyobb slágere szól, a Hull az első Sárgult levél című dal. Hankó József vezeti a zenekart. Fogadják sok szeretettel.

Mészáros András, egy szemtelenül fiatal magyar nóta énekes, aki még nem rendelkezik olybár oly nagy élettapasztalattal, mégis olyan szépen adja elő a mély mondani való nótákat is. A Volt egyszer egy régi tavasz című Budai Dénes szerzeményt halljuk most az ő előadásában, amikor is ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kísér, majd Szöllős Jemese a Kalapomon Piros Rózsa című csárdást nyújtja át hallgatóinknak Lakatos Miklós zenekarával, és a Dalcsokrot a Kiskút Kerekes Kút, valamint az Ördög bújt a vonóba című csárdás zárja. Bősi Szabó László nótázik ekkor. További jó rádiózást!

0: Itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. 2018 áprilisában az zalaegerszegi Dankó klubunkon Por Péter is tiszteletét tette. A nagymúltú táncdalénekes magyar nótákat is átnyújtott a Dankó család tagjainak, meg persze saját slágereit. Hallgassuk meg a Varázsló című dalt Tarnai Kis László zongora kíséretével, majd szintén egy táncdalénekes Aracki László lép fel most már sajnos csak képzeletbeli színpadunkra, hogy elénekeljen az Azurro című olasz slágert Olá Kálmán és Olá Albert zenekarának kíséretével. Fogadják sok szeretettel!
1: Voltam a varázslónál egyik délután,

Bohács István az 1984-es Nyílik a Rózsa című tehetségkutatón tűnt fel, hát ennek már több mint 40 éve, de igen népszerű a művész úr, így hát el is hívtuk már nem csak stúdiókoncertre, hanem Dankó klubra is. Bohács István Berki Péterrel és Cigány zenekarával most a Vándor felhők fenn az égen című hallgatót nyújtja át a Dankó család tagjainak, így hát azt javaslom, tartsanak velünk a folytatásban is, mert hogy a déli bábos Hortobágyra is ellátogatunk. Bohács István után Buch Tibor énekel.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írja.

A Victoria című nagyoperett egyik legismertebb dala a Nem forog már Dorozsmán az öreg szélmalom című operett sláger, melyet talán úgy tudnak azonosítani, hogy ebben a dalban hangzik el, hogy lesz még úgy, mint valamikor rég. Eperjesi Erikát halljuk, a Miskolci Nemzeti Színház művésznőjét, Hankó József zenekarának kíséretével. Aztán az érdemes művész, a díva, a Dankó Rádió operett előadói díjával is kitüntetett énekesnő Kállai Bori énekel előadásában a vásárhelyi híres promenádon, és a Hajlika Rózsafa című csárdást halljuk. Fogadják sok szeretettel itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, a Liz Díjas Prímás és a Dankó Rádió cigányzenei díjával 2025-ben kitüntetett hegedűművész Szalai Antal és zenekara muzsikál adásunk utolsó perceiben. Én ezzel búcsúzom már önöktől abban a reményben, hogy találkozunk egy hét múlva vasárnap, vagy még egy nappal előtte szombaton, ugyanígy 11 órától, vagy leghamarabb a Déli Krónika után találkozhatunk, akkor már Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!

0: műsor ajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden. Folytatódik a hőség, és nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani. A tartós forróságban a fizikai megterhelés miatt nő a munkabaleset kockázata is.
2: Megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció. A tárgyalás fő célja a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése.
1: Az ukrán elnök szerint Moszkva fehér orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadásokhoz. Volodymyr Zelenszkij egy hetet adott Minsknek a katonai berendezések eltávolítására.
2: Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A hőmérséklet napközben 31-37 fok között alakul.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladta a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig több helyen akár 36-37 fok is lehet megint. És nagyon erős az UVB sugárzás is, ezért a déli órákban lehetőleg kerülni kell a napozást. Csüri Fanni Noa összeállítása.
3: A víz mellett sokkal jobban el lehet viselni a kánikulát.
4: A kánikula miatt kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelten az országos tiszti főorvos, és életbe lépett a vörös kód is, amit a szociális és családügyi miniszter jelentett be.
5: A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. Kérem, ha segítségre szoruló embert látnak, ne menjenek el mellette. Vigyázzunk egymásra.
4: Hívta fel a figyelmet Kátai Németh Vilmos, akinek Facebook oldalán néhány kattintással megtalálhatók a hajléktalan embereken segítő diszpécser szolgálatok elérhetőségei is.
6: A szervezetünk még nem alkalmazkodott teljes mértékben a nyári meleg hőterheléséhez. Ezért is viseljük sokkal nehezebben ezt az időszakot.
4: Erre már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója emlékeztetett. Pádi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket, valamint a krónikus betegeket viseli meg, illetve a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nagyon nehezen tűrik a forróságot.
6: Lakókörnyezetünkben oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Javasoljuk azt, hogy ilyenkor naponta hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
4: Páldi Anna elmondta, ha elmegyünk otthonról, mindig legyen nálunk elegendő folyadék. Bőrünket az UVB sugárzástól legalább 50 faktoros napfényvédőkrémmel óvjuk, fürdés után pedig ismételjük meg használatát. A szakember kiemelte, autóban soha ne hagyjunk senkit, állatot sem. A lakás hűtése érdekében napközben sötétítsünk be, éjszaka szellőztessünk. Pécsen párakapuval próbálnak segíteni a járókelőknek.
7: Ez egy nagyon jó dolog. Mindjárt, ahogy kezdődött a meleg, mindjárt kirogták.
4: A Magyar Honvédség is felkészült a rendkívüli időjárásra. Erről a honvédelmi miniszter írt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet tudnak biztosítani az embereknek. A gazdasági és energetikai miniszter pedig azt írta, hogy folyamatosan felügyelik a szakemberek az energiahálózatot, hogy az ellátás a nagy melegben is biztonságos legyen.
1: Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának, hívják fel a figyelmet a szakértők. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya, a lassabb reakcióidő és a csökkenő éberség miatt megnő a munkabaleset kockázata is. A munkavédelmi előírások szerint a szabadban és a zárt térben végzett munkáknál is gondot kell fordítani a balesetveszélyes helyzetek és a hőártalmak elkerülésére, a védőital és a pihenőidők biztosítására. Falucskai Ivett összeállítása.
8: A hirtelen jött nagy meleg és a napokig tartó forróság mindenkit megvisel, de a legnagyobb megterhelést a fizikai munkát végzők szervezetére jelentheti. A törvény szerint a munkahely melegnek minősül, ha a munkahelyi klíma meghaladja 24 Celsius fokot, vagy szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet egy napig túllépi a 25 Celsius fokot, illetve ha az országos tiszti főorvos a hőség miatt figyelmeztetést vagy riasztást adott ki. A nagy hőség kiemelt figyelmet követel az építőipari munkaadóktól is, mondta az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke.
9: Minden ontja a forróságot magából, például a tetőn való dolgozásnál, az ácsoknál vannak olyan kéziszerszámok, amelyek fémnyelőek, és ilyenkor még a kesztyű használata és egyéb védőöltözet is olyan, amire jobban oda kell figyelni.
8: Fogalmazott Kolyi László. Hozzátette, ahhoz, hogy a dolgozóik alkalmazkodni tudjanak a nagy meleghez, az építőipari cégek több intézkedést is bevezetnek.
9: Igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt biztosítunk, és rendszeres pihenőidőt is biztosítunk a dolgozóink részére. Ha olyan a munka, hogy kicsit át lehet szervezni, akkor inkább a kritikus órákban, ami 11 és 15 óra között van, kevésbé engedjük napra a kollégákat, hanem más ritmusban dolgozunk. Korábban kezdünk, dolgozunk a délelőtt reggeli órákban, és később végzünk, hogy az időjárási nehézségeket kiküszöböljük.
8: Ezeket az intézkedéseket törvény is szabályozza. Az előírásokat pedig nem csak a szabadban, hanem a zárt térben történő munkavégzéskor is be kell tartani. Vagyis a munkáltatónak a nyári hőségben is garantálnia kell a biztonságos munkakörnyezetet. A forróság növeli a hőguta, a hőkimerülés kockázatát és a kiszáradás veszélyét is.
10: A legfontosabb üzenetünk az, hogy ne várjuk meg, amíg a baj bekövetkezik.
8: Erről már a Power Safety Kft. Ügyvezetője beszélt. Juhász Miklós hangsúlyozta, az egymásra figyelés mellett a megelőzés a legfontosabb.
10: Elvéti például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsagos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk vagy szédülünk, ez a klasszikus jelzés, hogy a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Sokan legyintenek rá, pedig ez a testvérszívész jelzés lehet. Szokatlan berejtékezés, ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőguta küszöbét jelzi, és azonnal is sürgős beavatkozást igényel. Izomgörcsök lehetnek.
8: A munkavédelmi szaktanácsadó felhívta a figyelmet. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor abba kell hagyni a munkát, vízzel itatni és hűteni az érintettet. Zavartság, eszméletvesztés esetén pedig azonnal mentőt kell hívni.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A találkozón részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik, miután Irán szombaton bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Buka Bence és Mikia György összeállítása.
11: Az iráni iszlám köztársaság delegációját Abbas Araghchi iráni külügyminiszter vezeti, akihez a teheráni parlament több magasrangú képviselője is csatlakozott. Vasárnap reggel J.D. Vance amerikai alelnök is megérkezett Svájcba, ahol az amerikai diplomáciai stáb már napok óta készítette elő a terepet a csúcs találkozóra. A pakisztáni miniszterelnök is megérkezett. Pakisztán ugyanis Katar mellett a kezdetektől fontos közvetítő szerepet játszott a tárgyalások előkészítésében. Egy svájci diplomata szerint a találkozó jelentős lépés lehet a deeszkaláció felé. Többször bebizonyosodott már, hogy ha az érintett országok és a közvetítők asztalhoz ülnek, végül olyan megállapodások születnek, amelyek segítik a stabilizációt. A feszültség csökkentésére az egész világnak hatalmas szüksége van, beleértve a svájci kül- és gazdaságpolitikát is. Bízom benne, hogy a mostani magas szintű egyeztetés enyhíti a konfliktust, és lépésről lépésre elvezet az egész közel-keletet érintő megoldáshoz, fogalmazott a diplomata. A tárgyalásokat azonban jelentősen bonyolítja az irániak szombati közlése, miszerint újra életbe léptették a blokkádot a Hormuzi szorosban. A lépést azzal indokolták, hogy az izraeli hadsereg a korábbi tűzszünet ellenére ismét támadást indított a Hezbollah fegyveres csoport dél-libanoni állásai ellen. Mindez veszélybe sodorhatja az egyeztetéseket, a svájci találkozó feltételei között ugyanis kiemelt helyen szerepel a tartós libanoni fegyvernyugvás. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában cáfolta az iráni blokkádról szóló állításokat, bejegyzésében leszögezte, a Hormuzi szorosban sem most, sem a jövőben nem lesz áthaladási díj. Hozzátette ugyanakkor, ha az Iránnal zajló tárgyalások kudarcba fulladnak, az Egyesült Államok kérhet anyagi hozzájárulást a biztonságos hajózási útvonal fenntartásáért.
1: Volodymyr Zelenszky egy hetet adott a fehér orosz elnöknek arra, hogy az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket eltávolítassa Fehér Oroszországban. Az ukrán elnök közölte, ha Alekszandr Lukasenka nem tesz semmit, akkor az ukrán fegyveres erők lépni fognak az ügyben. Volodymyr Zelenszky arról is beszélt, Minszk továbbra is támogatja az orosz hadsereget. Szakértők szerint, ha Kijev valóban katonai akciót hajt végre Fehér Orosz területen, az akár új frontot is nyithat a háborúban. Barna Péter összeállítása.
12: Ukrajna többször jelezte, ha Oroszország bevonja a háborúba Fehér Oroszországot, annak veszélyes következményei lesznek. Ezt üzente a belorussz elnöknek Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint Moszkva Fehér Orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadásokhoz, illetve azzal is megvádolta Minszket, hogy orosz katonai eszközök működtetését teszi lehetővé, és támogatja az orosz hadsereget. A határ mentén olyan speciális berendezéseket azonosítottunk Fehér Orosz területen, amelyek Oroszországot segítik, és az ukrán lakosság, energetikai infrastruktúra, illetve vasúthálózat elleni dróntámadásokat irányítják. Ha nem akar részt venni a háborúban, távolítsa el a berendezéseket és kapcsolja ki őket. Ha nem teszi meg, mi fogjuk megtenni? Mondta az ukrán elnök, hozzátéve, egy hetet ad Minsknek, hogy leszerelje a berendezéseket. Nemzetközi szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy egy esetleges ukrán katonai akció Fehér Oroszország ellen új frontot nyitna a háborúban. A Politikó pedig felidézte, Minszk hivatalosan nem lépett be a háborúba, azonban 2022-ben Moszkva Fehér Orosz területet is használt a katonák mozgatására, illetve rakéta és dróntámadások indítására Ukrajna ellen. Volodymyr Zelenszky néhány nappal azután figyelmeztette Minszket, hogy a Fehér Orosz elnök arról beszélt, a katonáikat nem vetik be Ukrajnában, viszont Oroszország és Fehér Oroszország, ha kell, közösen védi meg magát. Alekszandr Lukasenko ugyanakkor hangsúlyozta, Moszkvának és Kijevnek egyaránt komoly veszteségei vannak, és kompromisszumokat kell kötniük a békéért. Van véleményem arról, hogy milyen lépések vezetnek kompromisszumhoz, de erről a tárgyalóasztalnál döntenek majd, és nem én, hanem a konfliktusban közvetlenül érintett felek. Egy dolgot azonban tudok, ma minden lehetséges lépést meg kell tenni, hogy békés megállapodás szülessen, közölte a Fehér Orosz elnök. Közben az európai országok továbbra is elkötelezettek Ukrajna mellett, és készek erős biztonsági garanciákat adni Kijevnek, különösen a tetrekészek koalícióján keresztül. Erről a francia elnök beszélt az uniós csúcs után. Emmanuel Macron azt is hangsúlyozta, Európának helyet kell kapnia a béketárgyalásokon. Európa érdekei forognak kockán. Olyan érdekek, amelyek részben az Ukrajnában zajló eseményekhez kapcsolódnak az általunk nyújtott pénzügyi támogatások és hitelek révén, illetve a bővítés kérdésén keresztül. Fogalmazott a francia elnök, aki lenyűgözőnek nevezte az ukránok ellenálló képességét Oroszországgal szemben. Az Európai Tanács elnöke pedig kijelentette, az EU nem lesz közvetítő a béketárgyalásokon, mert Ukrajna oldalánál. António Costa arról beszélt, diplomáciai kapcsolatot szeretne Moszkvával, de nincsenek hiteles jelei, hogy Oroszország komolyan tárgyalni akarna. Az Európai Unió nem közvetítő és nem is kíván azzá válni. Az Európai Unió Ukrajna oldalánál. A háború alatt is Ukrajna mellett voltunk, és a háború után is mellette leszünk, közölte a tanács elnöke. Ursula von der Leyen pedig hangsúlyozta, Európa és Ukrajna is békét akar, kizárólag Moszkva folytatná a háborút. A bizottság elnöke leszögezte, a béketárgyalásokat Ukrajnának kell irányítania. Mi, az Európai Unió Ukrajna mellett állunk. Előbb vagy utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására. Amikor pedig ez a pillanat elérkezik, egységes Európa.

0: párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. A miniszterelnök tegnap közölte, először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló indítványt. Ezután kerül az országgyűlés elé. Jelezte azt is, bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal.
1: Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint ugyanakkor szükség esetén a miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A közmédiának nyilatkozó szakértő szerint fogyasztói szempontból indokoltak az átmeneti intézkedések. Császár Attila összefoglalója.
2: Szombaton a holtankolja.hu adatai szerint a 95-ös benzin 7, a gázolajé pedig bruttó 10 forinttal csökkent, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Magyar Péter szerda este jelentette be a közösségi médiában, hogy a Tisza kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását, mivel a költségek kedvező irányt mutatnak a töltőállomásokon. A bejelentésre a KDNP frakció vezetője Rétvári Bence a Facebook oldalán reagált.
3: Újabb brüsszeli követelést teljesített a Tisza kormány.
2: Azt mondta, amennyiben a világpiacon újabb drágulás következik be, akkor Magyarországon ismét a védett ár fölé emelkednek majd az üzemanyagárak, így a kormány nem az emberek oldalára állt, hanem a multik és az Európai Bizottság oldalára. A Fidesz pedig azt javasolta, a kivezetés helyett a kormány úgy alakítsa át a szabályokat, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. A csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón a védett ár kivezetését azzal indokolták, hogy az előző kormány intézkedése egy rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett ár szintje alatt vannak.
4: A piac beárazta a Tisza győzelmét.
2: A bejelentéshez Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy videóbejegyzésben annyit tett hozzá, hogy elkezdődhet a védett üzemanyagár kivezetése, és benyújtják az erről szóló jogszabálytervezetet, ami csütörtök este meg is történt. Ebben többek között az szerepel, a védett ár megszűnik, másrészt az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre akkor lenne lehetőség, ha a piaci viszonyok olyan aránytalanul változnának meg, hogy a fogyasztók érdekeit csak állami beavatkozással lehetne megvédeni.
5: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg.
2: Semmi garancia nincs arra, hogy a mostani bizonytalan világgazdasági helyzetben az üzemanyagok ára nem emelkedik meg újra, Hortai Olivér szerint.
6: Érdemes volna még egy picit várni a védett üzemanyagár kivezetésében.
2: A századvég szakértője az M1-en azt is mondta, a védett ár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
6: Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
2: Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, hogy a védett üzemanyagár kivezetéséről kivételes eljárásban tárgyaljon az országgyűlés, vagyis jövő kedden a jogszabálytervezet vitáját követően akár szavazhat is róla a törvényhozás.
1: Gyalázatos provokációnak és műbalhénnak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai ügyet a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában.
0: A volt miniszterelnök azt mondta, a politikai célzattal meggyanúsított emberek bocsánatkérést várnak.
7: Embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon, nyilvánvalóan politikai célból, és most azt is tudjuk, hogy pénzért, az, hogy egy ilyen nemzetközi eszkortfiút használnak fel arra pénzért, hogy becsületes emberekről bestelen dolgokat terjesszen, ez felháborító. És azt gondolom, hogy a becsületükben megsértett emberek bocsánatkérést kell, hogy kapjanak, és elégtételt is. Ilyen nincs, ez elfogadhatatlan. Hát a miniszterelnöktől nem várunk igazából semmit, mert mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt. Miért pont most lenne?
1: Jelzett turista útvonalakat, köztük az országos kék túra bizonyos szakaszait is érinti a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés a Magyar Természetjáró Szövetség szerint.

0: Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs után azt mondta, a kormány valódi egyeztetést és valódi vizsgálatot vár az osztrák féltől az aszbeszt szennyezés ügyében. Részletek Páfai Csikótól.
1: Az Olmodi túra útvonalon hétvégén sokan bringáznak vagy futnak az erdőben, amelynek kedvelt ösvényéről kiderült, hogy aszbesztes kőzúzalék borítja.
2: Ezt is használjuk a hegyfele. Jó a helyzet, ott van stabil aszfalt rajta, a hegyi utakat ezzel nem szórták. Kikerülni nem tudjuk, csak használjuk.
1: A Magyar Természetjáró Szövetség tudomása szerint számos szennyezett útvonal lehet még nyugodt Magyarországon. Ezért készítettek egy folyamatosan frissülő online térképet, amin narancssárgával jelölték az igazoltan, lilával pedig a feltételezhetően aszbeszttel szennyezett szakaszokat. Az egyik ilyen biztosan szennyezett hely a kőszegi szakasz.
3: Ez itt a Mária útvonal, illetve a Kék túra egy útvonala, tehát nagyon sokan használják, nem csak itt a környéken, hanem országos szinten is.
1: Számolt be a helyszínről Rafai Emőke, az M1 tudósítója. Vörös kavicsos utak borítják Őri Szentpéter több útját is. A városban már korábban kimutatták az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Az önkormányzat ezért geotextíliával lefette az érintett területet, amelyre vörös kavicsot borított. A turista útvonalak azonban javarészt állami fenntartásúak, ezért sem ott, sem a magánszemélyek területein nem tudnak intézkedni.
4: Tehát még az önkormányzat elő tud rukkolni egy ilyen megoldással, addig a magánszemélyek várják a konkrét iránymutatást. Tehát nekik kitérők, vargabetűk nehezen finanszírozhatók, ők a végső megoldásban és annak a mielőbbi megtalálásában érdekeltek.
1: Fogalmazott Őr Zoltán, Őri Szentpéter polgármestere. Az aszbeszt tartalmú zúzalékról korábban már kiderült, hogy 4 ausztriai bányából származnak, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszt tartalma miatt zártak be, ugyanakkor éveken keresztül ezekből látták el építőanyaggal Nyugat-Magyarországot. A súlyos aszbeszt szennyezés miatt a miniszterelnök egy hónapja Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral az ügyben. Akkor megállapodtak egy közös osztrák-magyar bizottság felállításában. Pénteken a brüsszeli uniós csúcson újra szóba került a téma.
5: Elmondtam a kancellár úrnak, hogy nem látom egyelőre azt a sebességű haladást, ami elvárható egy ilyen esetben.
1: Magyarország képes saját maga is elvégezni a szükséges vizsgálatokat, és akár uniós fórumokhoz is fordulhat, ugyanakkor első körben a közös megoldásban bízik, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a kormány valódi válaszokat vár az osztrák féltől.
5: Jeleztem a kancellár úrnak, hogy várunk egy valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot. Természetesen el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük, azt innen is szeretném jelezni, hogy nem fogunk még egy Rába vagy éppen Szent-Gotthárdi ügyet csinálni. Tehát ezt nem fogjuk elfogadni, és ezt szerintem az osztrák fél is tudja.
1: A kormányfő emlékeztetett, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján annak kell viselnie a felelősséget, aki a szennyező anyagot egy másik ország területére juttatta. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha rövid időn belül nem sikerül megállapodni Ausztriával, akkor a Magyarországra került aszbeszt tartalmú anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, és megfelelő tárolóba kell szállítani. Ez azonban rendkívül költséges eljárás.
0: Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a MÁV nyári kisegítésére. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot.
6: A társszavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelmégyeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről.
0: Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, konkrét, eldöntendő kérdésekre várják majd a válaszokat, várhatóan júliusban. A törvényjavaslat ősszel kerül a kormány elé, a módosítások hatályba lépése előtt pedig legalább egy éves felkészülési időt biztosítanak majd. Vagyis az új KRESZ várhatóan a jövő év végén léphet életbe. A rollereknél viszont hamarabb jöhet a szigorítás, amelynek része lehet az országosan bevezetett 20-25 km/h sebességhatár is. Csontos Ábel információi.
7: Piros a lámpa.
8: Ajaj, piros, inkább fékezd.
9: Gyakorlatban és elméletben is tesztelhették közlekedési tudásukat a fiatalok szombaton az északi járműjavító épületében berendezett öveket bekapcsolni címet viselő időszaki kiállításon. A tárlat ugyanis amellett, hogy mesél a hazai közlekedés fejlődésről, nagy hangsúlyt fektet a biztonságtechnikai kérdésekre is.
10: Rengeteg dolgot lehet a keresztben megcsinálni, ami a mai kor igényeinek megfelelő.
9: Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kiállítás bejárásán. Kiemelte, fontos, hogy az új szabályozással kapcsolatban az emberek is elmondják véleményüket.
10: Lesz egy átfogó társadalmi egyeztetésünk, nem csak olyan, hogy kiteszünk egy 1000 oldalas jogszabályt, és akkor 8 napig lehet véleményezni, mint amit gyakran annak hívnak, hanem egy tényleges olyan kérdővel érdemi, eldöntendő, valódi kérdések, számok, tények lesznek, és az alapján várjuk, hogy minden magyar ember elmondja, hogy mit gondol erről.
9: Az új KRESZ-ben az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban is lesznek rendelkezések, ugyanakkor a rollerekre vonatkozóan már korábban is jöhetnek szigorítások.
8: Mindenhol szigorítják, meg elképesztően balesetveszélyes.
9: A növekvő használat, valamint az ezzel párhuzamosan megugró balesetek száma egyre több problémát vet fel a kétkerekű járművekkel kapcsolatban. A mentősök közlése szerint csak idén május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg e-rollerezés közben, két 14 év alatti fiatal pedig meg is halt az eszköz használata közben.
10: Azt szeretnénk, hogy legyen egy életkorlát minden rollerre, egy sebességkorlátozást 20 vagy 25 km/h, még ezt nézzük az európai példákat, szeretnénk bevezetni országszerte. Ez egyébként a legtöbb európai országban vagy megtörtént, vagy zajlik ez az újra szabályozás, pont azért, mert a baleseti intézetek tele vannak roller balesetek sérültjeivel.
9: Vitézi Dávid elmondta, a jogszabálycsomag ősszel kerülhet majd a kormány elé. Elfogadását követően pedig egy év kell a felkészülésre, vagyis legkorábban a jövő év végén léphet hatályba az új KRESZ.
6: 2:01.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy folytatódik a hőség, és nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani. A tartós forróságban a fizikai megterhelés miatt nő a munkabaleset kockázata is. Szó volt arról, hogy megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció. A tárgyalás fő célja a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. És ma van az apák napja és a védőoltások világnapja is, erről is szó lesz.
11: Déli krónika.
0: Ma van az apák napja, az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére. Először a 20. század elején az Amerikai Egyesült Államokban hívták fel a figyelmet. Itthon a 90-es évektől kezdve ünnepeljük június 3. vasárnapján az édesapákat és nagypapákat. Kocán Dávid összefoglalója.
12: Apák napja alkalmából országszerte több településen is családi programokkal várják az érdeklődőket. Kecskeméten 5. alkalommal rendezik meg a kecskeméti apák napját, amelynek részeként ügyességi feladatokon, játékos kihívásokon vehetnek részt édesapák és gyermekeik, mondta Kis Éva szervező.
13: A kisbabás édesapák például megtanulhatják, hogy hogyan kell biztonságosan beszerelni egy izofixes autóülést az autóba, illetve nagyon fontos az, hogy megtanítsuk a gyerekeinket is jól közlekedni, úgyhogy közlekedési pályát állítottunk föl, ahol rollerrel és kis motorral megtanulhatnak a gyermekek és az apukák is helyesen közlekedni.
12: Az apák napjához kapcsolódóan a férfiak szülői szerepének fontosságát hangsúlyozta a Férfiak Klubja alapítója a Kossuth Rádióban. Bedő Imre azt mondta, az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a családon belüli apa szerep. Ma már nagyobb lehetőségük van az édesapáknak arra, hogy aktívabban vegyenek részt gyermekeik életében.
14: A városba költözés után, amikor csak a férfi dolgozott, és a férfi kereste meg azt a pénzt, amiből a városi életet tudták finanszírozni, az asszony meg otthon volt, akkor a nő mondta azt a férfinak, hogy rá nem teheted a kezed a babakocsira, mert az én feladatom, és mit szólnak a szomszédok. És később, amikor már a nő is elment dolgozni, akkor elkezdenek szétoszlani a feladatok, és a férfiak sokkal többet foglalkoznak a gyerekeikkel, azaz, hogy visszatalálnak az apa szerephez is.
12: A Férfiak Klubja kezdeményezésére hétfőn rendezik meg a Válvetve apával elnevezésű programot, amelynek célja az apa-gyermek kapcsolat erősítése, azáltal, hogy a gyerekek egy napot tölthetnek édesapjukkal a munkahelyén. A rendezvénysorozathoz idén is több cég, köztük közöttük egy élelmiszeripari KFT is csatlakozott. Németh Csaba kutatásfejlesztési vezető azt mondta, családi vállalatként fontosnak tartották, hogy a gyerekek közelebbről is megismerhessék szüleik munkáját.
7: Vannak termékinnovációk, termékfejlesztések, és akkor ezekbe is bevonjuk a gyerekeket, hogy milyen ízesítésű tojáskrémek, mondjuk egy kis gombával, vagy éppen egy kis csokis tojáskrém ízlik nekik jobban, tehát kikérjük a véleményüket.
12: A szervezők szerint a program jó lehetőség arra, hogy a gyerekek megtapasztalják, édesapjuk hogyan áll helyt szakemberként, felelősségteljes szerepben.
0: A vakcinák életmentő szerepére és az immunizáció közegészségügyi jelentőségére hívják fel a figyelmet a szakemberek ma a Védőoltások Világnapján. A Magyar Védőoltási Program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rend szerint biztosítja a kötelező és választható oltásokat már csecsemőkortól. Az NNGK hangsúlyozta, utazás előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy egy-egy ország meglátogatásához milyen vakcina beadása kötelező vagy ajánlott. Illés Anna összefoglalója.
11: Magyarországon a védőoltások alkalmazása az nagyon hosszú történelmi múlttal rendelkezik, tehát már Mária Terézia idején a himlő elleni védőoltás az már megjelent az állam feladataként.
15: Emlékeztetett a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes hozzátette, a modern oltási program itthon az 1950-es években kezdődött.
11: Diftéria, szamárköhögés, tetanusz elleni védőoltás, kanyaró, a rubeola és a mumps elleni védőoltások, és a védőoltási program, amelyet Magyarországon működtetünk, ez a Magyarország járványügyi biztonságát szavatolja, amellett, hogy egyéni védelmet is nyújt ezek ellen a súlyos fertőző betegségek ellen, mert ezek a betegségek nem tűntek el, ezek a kórokozók most is cirkulálhatnak a lakosság körében.
15: A nyári szünet kezdetéhez és a Védőoltások Világnapjához kapcsolódva a szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy külföldi utazás előtt érdemes utána járni, hogy a célországban milyen vakcina ajánlott vagy kötelező a veszélyek és kellemetlenségek elkerülése érdekében.
16: Indiába, Kambodzsába. Hepatitis A, B, tifusz, malária, veszettség.
17: Kelet-Afrikában. Azt mondták, hogy sárgalász kötelező.
18: Mi az, ami még ajánlott oltásoda?
17: Hepatitis ellen, agygyulladások ellen, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás.
15: Galgóczi Ágnes elmondta, európai nyaralás esetén is vannak ajánlott oltások.
11: Hogyha csak Európában a földközi tenger, vagy a fekete tenger, vagy az adriai tengerre szeretnénk elutazni, azért ott is lehetnek kockázatok, amelyek védőoltásra megelőzhetők, és itt gondolok a hepatitis A vírus fertőzésre, ami egy élelmiszerrel terjedő fertőzés, és a tengeri eredetű élelmiszerek, amelyek kockázatot jelenthetnek.
15: Hangsúlyozta, itthon egyre többen keresnek fel védőoltási tanácsadót a nyaralás tervezését megelőzően.
0: Jelentős növényegészségügyi kockázatot jelentenek a külföldi nyaralásról behozott növények. Erről a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője beszélt.
19: Bogya Sándor hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban szigorú szabályok vonatkoznak a növények behozatalára, az Európán kívüli országokból származó növényekre pedig kiemelten kell figyelni.
20: Törökország, Egyiptom, Tunézia, Marokkó, Tájföld, Indonézia és egyéb egzotikus tájak. Innen növényeket, növényi részeket csak növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében lehet behozni. Egy olyan dokumentum, amit az illető ország növényegészségügyi hatósága állított ki, és igazolja, hogy az a növény mentes azoktól a kórokozóktól és kártevőktől, amik nem hozhatók be az Európai Unió területére.
0: Rekordszámú önkéntes vett részt az idei PET-kupán. A versenyen céges csapatok, baráti társaságok és családok is csónakba szálltak a Tisza környezetének helyreállításáért. A résztvevők csaknem 11 tonna hulladéktól tisztították meg a folyót.
19: A PET-kupa Egyesület versenyigazgatója elmondta, a legtöbb hulladék jelenleg a Tisza-tó térségében, a partokon és a nádasokban halmozódik fel, de az árhullámok idején a folyó felső szakaszáról is jelentős mennyiségű szemét érkezik. Tamás Zsolt hangsúlyozta, a begyűjtött hulladékok között műanyag palackok, üvegek, polisztirol darabok és egyéb háztartási tárgyak is előfordultak. Ezek mintegy 60%-a újrafeldolgozásra kerül. Hozzátette, a PET Kupa Egyesület célja nem csak a folyó megtisztítása, hanem a környezettudatos szemlélet erősítése is.
2: Jövő hét végén már indul az ifjúsági petkupánk Vásárosnamény központtal, és utána két hétre rá Sárospatak és Olasziszka között lesz az egyetemi petkupánk, és hát jól mutatja, hogy tényleg a Bodrog ez egy kiemelt helyszínünk, hogy utána a főfutamunk, a Bodrog-Tiszai petkupa, az pedig Olasziszkától Tiszalökig fog végighaladni, és ott próbáljuk megtisztítani a területet.
0: Elkezdődött a vakáció, így ismét elindult a Duna népszerű műsora, a Nyár 26, a helyszín ismét a Balaton, a Révfülöpi Móló.
19: A különleges vendégeket felvonultató kulturális és turisztikai programokat kínáló zenés műsor augusztus végéig várja a közmédia nézőit, akik átélhetik az igazi balatoni hangulatot, mondta Rátonyi Kriszta műsorvezető.
21: Nagyon örülök annak, hogy ismét megmutathatjuk azt, hogy mennyire fantasztikus ez a hely, mennyire fantasztikus a Kárpát-medence, mennyire fantasztikus programok várják azokat, akik ide látogatnak, és én azt hiszem, hogy legyen szó akár a művészekről, akár zenéről, akár a sportról, akár az irodalomról, tényleg mindent megmutatunk ebben a műsorban.
19: A Nyár 26 hétköznaponként délelőtt, szombaton tematikus, vasárnap pedig válogatásadásokkal jelentkezik.
22: Autós percek.
19: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tata térségében egy kis busz és egy személyautó ütközött. A 70-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kocsisor több kilométeres. Szintén az M1-esen Budapest felé munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot a 62-es és a 35-ös kilométer között. Tatabánya és Biatorbágy között torlódik a forgalom. Az M85-ös autóton Sopron irányába Kapuvár térségében egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 77-es főúton Nagyvázsony térségében három autó ütközött, a 20-as kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, a Nagyvázsony Vigánt-Petend összekötő úton keresztül kerüljön.
0: A fővárosi információkkal folytatjuk.
23: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Attila úton a Dózsa-György térnél a külső sávban. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták ma délután.
22: Időjárás jelentés.
0: A hét utolsó napján tovább fokozódik a hőség, miközben helyenként záporokkal és zivatarokkal is számolni kell. Egyes térségekben heves zivatarok is előfordulhatnak, amelyeket felhőszakadás és jégeső kísérhet. Melyek ezek a térségek? Förhéz Adrient kérdezem. Szervusz, Adri!
24: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma késő estig elsősorban a középső és keleti ország részben számíthatunk heves légköri eseményekre. A Dunántúl északnyugati részén kicsi a zivatarok valószínűsége. Jelenleg az ország északkeleti harmadán ide tartozik még a Dunakanyar tágabb térsége is, mert sárga riasztás van érvényben. De a Balaton és a Velencei tó partján zavartalan a strandidő, ott még nem adták ki a viharjászést. A következő órákban azonban mindenképpen érdemes figyelni például a radar felvételeket. Zivataroktól függetlenül jó részt mérsékelt a légmozgás, napos az idő, de a lassan mozgó zivatarcellákhoz nem csak felhőszakadás, hanem jégeső és viharos széllökések is kapcsolódhatnak. A soron következő éjszaka érdemes jól átszellőztetni az otthonokat, lakásokat, házakat. Holnap hajnalig többnyire 15 és 23 fok közé frissül fel a levegő. A Balaton partján ennél melegebb, a völgyekben ennél hűvösebb lesz. A záporok, zivatarok fokozatosan lecsengenek, de a jövő hét első napjain, hétfőn és kedden még lokális záporok és zivatarok törhetik meg a légköri csendet. Átmenetileg megtorpan a meleg. Holnap a legmelegebb körzetekben 34-35 fokot mérhetünk. Majd a jövő hét folyamán, mert napról napra magasabbra emelkedik a hőmérséklet. Az előttünk álló hét végén a 38 fokot is elérhetjük. Köszönöm a figyelmet!
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszonthallásra!
22: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
1: A másik ember megismerése és megértése nélkül nincs igazi szeretet. Az érzés nem elég, a szimpátia sem elég. Meg kell ismerni a másikat, föl kell fedezni, mint egy távoli idegen bolygót, s amikor már ismerős, meg kell érteni, hogy miért ilyen. Müller Péter író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 21-én vasárnap is, így a Déli Krónika után. Jó ebédhez szólanóta! Tartsanak velem! Dugosi Kati és Pándi Piroska két vidám csárdás felvételével indulunk ma. Az Ez a kislány papucsot varratott és a Nem zörög a haraszt című magyar népies műdalokkal. Fogadják sok szeretettel, jó nót!

Yes, esta será la papucharga. Viszonyalom, hogy váljunk el egymástól, és lett a szerelem a papucs sárgából. Viszonyalom, hogy váljunk el egymástól, átkarolja az eget a szivárban. Csak egyedül én maradtam álmában, azt a legény, kit igazán jaj, megszerettem. Másul elé, másul gólya helyettem. Azt a legényt, kit igazán, jaj, megszerettem. Másul elé, másul gólya helyettem.

Holnap, ha lefekszik, álmodozzon rólam. Énekli ezt a gyönyörű nótát Sallai Misi szerzeményét Hatvani Kis Gyöngyi, a Magyar Arany Érdemkeresztel és a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekesnő. Őt Lakatos Mihály és a zenekara kíséri. Aztán Nagy Noémi a Balaton mellé kalauzol el minket, ahol a magyar tenger tükrén táncot járó szélben gyönyörködhetünk. Fogadják sok szeretettel!

Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője, minden idők legnagyobb cigánydal énekese, Horváth Pista. Én igen sokszor találkoztam vele gyermekkoromban, hiszen apukám kísérte őt zongorán, bármerre is járt a világban, a tengeren túlon is együtt turnéztak több héten, hónapon keresztül. És volt, hogy vendégségben voltunk nála, kispesti házában, még egy fotó is őrzi azt az emléket, amikor Kántor nevű német juhász kutyája mellett ott áldogálok, olyan 6-7 évesen simogatom, miközben Horváth Pista neveli az ő legjobb barátját. Horváth Pista lenyűgöző személyiség volt, és nem lehetett levenni róla a szemünket, amikor a színpadon énekelt, és ezek tükröződnek minden egyes rádió felvételében is. Hát hallgassuk Horváth Pistát, és egy remek csárdás összeállítást.

Burka Sándor klarinét játéka szól a következő percekben, aztán tartunk egy kis pihenőt, jövünk a legfrissebb hírekkel, de szokásunkhoz híven visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Várom Önöket akkor is, sok szeretettel és nótás jó szívvel!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
3: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
4: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
5: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
6: Nem adom, mik a legendák.
7: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Már a másodfokú hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A kormány életbe léptette a vörös kódot, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy egyébként kiknek nyújtanak szolgáltatást. Ma nagyon erős lesz az UVB-sugárzás is. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A tikkasztó 40 fokos forróság mindenkit megvisel. Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Oroszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint ugyanakkor szükség esetén a miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni kék hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Folytatódtak az ukrán-orosz harcok. A Krímben ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28 pedig megsebesültek. Az elcsatolt régióban az energiahálózatban is károk keletkeztek, emiatt részleges áramkimaradások vannak. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Ma van apák napja. Elsőként a 20. század elején az Amerikai Egyesült Államokban hívták fel a figyelmet az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére. Itthon a 90-es évektől kezdve ünnepeljük június 3. vasárnapján az édesapákat és nagypapákat. Folytatódik a kánikula. A sok napsütés mellett egyre több felé, akár több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Délutánra általában 31 és 37 fok közé kúszik a hőmérő higanyszála, késő este 21 és 30 fok közötti értéket mérhetünk. 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, ahogyan azt elmondta már előttem, szeretett csatornánk hangja, a többek között Kossuth Díjjal is kitüntetett színművész Revicki Gábor. Tartsanak velem még egészen 2 óráig. Egy régi álomról szól már is egy csárdás. Szentendrei Klárát halljuk, majd Bányai Mártont, amikor is felcsendül a Kikötöm a kispejlovam című magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

tudom a könnyeim, az a cár egy ötöljében. Lehajtom a fejem a barna babám lében. Hullatom a könnyeim, az a cár egy ötöljében. Ezt a csárdás kis kalapot édes anyám vett.

0: egymástól.
1: Utriannam újra digitalizált gramofon felvétele szól már is itt a Dankó Rádióban. A Te akartad, hogy így legyen című nótával indul a soron következő dalösszeállítás, majd Pere János, Szeredi Krisztina és Jákóvera előadásában hallgassuk meg. A szívemben muzsikál egy szép nóta, a Sárga Rigó, Sárga Csikó és a Jó Ital a Kadarka című klasszikus magyar nótát.

0: Tematikus hétvégénk főszereplője Horváth Pista, aki a napokban ünnepelte volna 85. születésnapját. Most ismét hallgassuk őt, amint a közönségéről mesél.
1: Fene tudta, hogy egy cigány gyerek még a levegőbe is fog ugrálni? Volt olyan ajánlatom, mikor először voltam Kanadába, Torontóba, hogy diszidáljak. Azt mondtam a főnöknek, hogy lehet egy cigánynak diszidálni, mikor itt is Amerika van, ilyen közönséget soha nem fogok ott kapni. Itt mégis melegebb a fogadtatás. Ha én szerelmes vagyok, akkor minden megy. Ha nem vagyok, akkor semmi nem megy. Én szerelmes vagyok a közönségbe.
0: Horváth Pista így nyilatkozott arról, miként szereti és tiszteli az ő közönségét. Közéjük tartozunk most a folytatásban. Három remek rádiófelvétel csendül fel Horváth Pista előadásában. A Felmásztam az Eperfára, a Jaj de sukár, ez a Roma leány és a Feleségem című dalokkal megyünk tovább.

Horváth Pista dalcsokrát követően már Tarnai Kis Lászlót halljuk, és a Búcsút int az ősz a nyárnak című hallgatót. Kísér Johann János és Cigány zenekara.

0: Így van.
1: A Domboldalon áll egy öreg nyárfa című nótát Újvári Marika is repertoárián tartja. Most hallgassuk meg Balázs Tamás és zenekarának kíséretével. Majd Gáspár Ani a Minek a szőke én nékem című csárdást adja elő, míg Csala Judit egy remek táncba hív minket férjével, Sárközi Bélával és zenekarával.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Kedves hallgatóink, most Lakatos Miklós és zenekara muzsikál egy igazán különleges felvétel csendül fel, La Capricciosa címmel. Fogadják sok szeretettel!

Koltai Zoltán és Kosári Judit két vidám csárdással kedveskedik most azon hallgatóinknak is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Énekeljük együtt az Árad a Dunavize és a Jegenye fán fészket rak a csóka című klasszikus magyar nótát.

szóljon a fekete tengerből. Észre tér véget ér, elfogy a szerelem az ember.

És már is elérkeztünk ezen a forró délutánon adásunk utolsó énekes összeállításához. De ki tudnám panaszolni magamat? Na nem én, hanem a folytatásban Baksa Kató, aki Müller József szerzeményét adja elő Olá Kálmánnal és a zenekarával. Majd a felejthetetlen táncdalénekes Kós János mulat, a Lemegyek a pince fenekére és a Nem tagadtam sohasem című boros nótákat halljuk az ő előadásában, majd Kalocsai Zsuzsa Oswald Marikával az Ördög bújt a vonóba című csárdást adja elő, és végül a Kaszinó csárdással zárjuk a sort, vagy ha úgy tetszik, a Icarica kukorica címmel Gáti Pál énekel végül. Tartsanak velünk!

0: körbe, ránchoz nem kell kocsiló, gyalog járunk az a jó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.
1: Dankó Rádió, Nagy Kanizsán FM 106,7, a magyar zene rádiója.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Sárközi Béla és a zenekara játszik. Én ezzel a remek zenekari blokkal búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is a Déli Krónika után. Várom önöket sok-sok szeretettel és nótás jó szívvel. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Kánikula van, igyanak sok-sok folyadékot, ne menjenek a napra egészen délután 3, de inkább 4 óráig hűsöljenek, és inkább este élvezzék ezeket a meleg nyári napokat. És miközben hűsölnek, hallgassanak továbbra is minket. 2-től 5-ig jön a Kívánság műsor Gáz Zoltánnal, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval, aki az Egy Nóta, 3 Élet című különkiadásunkkal jelentkezik. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. A holnapi viszonthallásra!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra, valamint az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetés után még tovább szigorúdhatnak az előterjesztések. A kormányfő tegnap közölte, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják a hivatalról szóló indítványt, ezután kerül majd az országgyűlés elé. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a MÁV kisegítésére, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg. Például a sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Holtai Gábor első nagy játékfilmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichotrillert hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A Föld forgástengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével. De a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka. Folytatódik a hőség, az országban több helyen már 33-34 fokot mutatnak a hőmérők. A kánikula miatt vörös kód van érvényben, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Délután többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadási jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország északkeleti részén, az Alföld északi felében és a főváros tágabb környezetében riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délután a kívánságműsorban, ezen a hamisítatlan nyári délutánon. Remélem, hogy hűs helyen, árnyékban, teraszon hallgatnak minket többnyire, és velünk töltik a következő 3 órát. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Varga János Sárbogárdról kérte az első dalt, Kulcsár Istvánt ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Kecskebéka felmászott a fűzfára.

unokájának, Laurának szeretettel küldi a dalt, és gratulál a Gála műsorhoz, amiben szerepelt nagymamája. Macelka László írt nekünk Maros Leléről. A Macelka a Fejes és a Herceg család nevében szeretné köszönteni Soltvadkert legnagyobb huligánját, unokáját, Gellértet ballagása alkalmából. További sok sikert kívánnak neki. A Napóleon Bulvár játszik. Legyetek jók, ha tudtak.

0: Még nem köszöntöttem a mai névnaposokat. A Leilák és Alajosok ünnepelnek ma, és persze szeretettel gondolunk azokra, akik június 21-én születtek, szóljon nekik a következő csárdás. Egri József énekel, kísér Csóka Gyula zenekara. Halkan pengesd ezt a csárdást.
1: Halkan pengesd ezt.

0: és most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Szeretném a kedves nótámat hallani, Füredi Anna Bálon, köszönöm.
0: Mindig nagyszerű választás ez a dal, Sauber Imréné is ezt szeretné hallani. Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna Bálon.

0: Horváth Pista neve máig fogalom a magyar nóta és cigány dalok kedvelői körében, a tiszakeszi születésű művész rendkívüli tehetségével, utánozhatatlan előadás módjával vált a magyar zenei élet egyik meghatározó alakjává. Ezen a hétvégén ráemlékezünk, az alkalom, hogy a napokban lett volna 85 éves. Horváth Pista énekel, nem kell nékem a pogácsa.
1: Zsigate, zsigate, zsigate, zsigate, zsigate.

0: Isa Szegen Széli Bolyának 62. születésnapja alkalmából kíván még sok egészségben, örömökben gazdag, nagyon boldog évet szerető családja körében, Spanyolországból nővére Margit és Németországból húga Marika családjával. Messze vagyunk, de a szívünkben itt vagy velünk, ezt üzenik. Az ünnepeltet szeretettel köszönti és kíván számtalan évet erőben, egészségben, szeretetben férje György, lányai, vejei és 5 gyönyörű unokája. Csanytelken az idősek otthonában Papp Balázsnénak születésnapja alkalmából minden jót kíván nagyon sok szeretettel Morvainé. Straub Dezsőt, Tarnai Kislászló kíséri zongorán, szeressük egymás gyerekek!
1: Sokak szerint ez a világ legszebb dala. Sok kedves kis közhely, és néhány gyönyörű, mély gondolat. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs.

0: Szeressük egymást, gyerekek, mert minden percért kár.
1: Takács Józsefné Ladány Benén édesapjukra emlékezik szeretettel, kedves dalával, apák napja alkalmából. Bohács István énekel, Lenna déli bábos hortobágyan.

Bernárdarócról Tatár Istvánné keresztlányának, Debreceni Józsefnének születésnapja alkalmából kíván minden szépet és jót. Legyen boldog az élete, a Jóisten adjon neki erőt, egészséget üzeni. Dóri József énekel, kísér Lakatos Vince zenekara. Én nálam egy boldog óra, igen ritka vendég.

Virágné Karola édesapjának küldi kedvenc nótáját Battanyára. Tekeres Sándort Lakatos Sándor zenekara kíséri, az egri ménes, mint szürke.

nem loptam én életembe, a kecsikót ne börtönbe, mégis rám lerték a vasat, a pár szívem majd megvasat, mégis rám lerték a vasat, a pár szívem majd megvasat, nem loptam én életembe, csak kecsikót ne börtönbe, mégis rám lerték a vasat, a pár szívem majd megvasat.

Szívküld és szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Friedrichné Emília Sopronban szeretné meghallgatni kedvenc nótáját. Tiboldi Mária és Farkas Bálint énekel, kísér Szalai Antal zenekara. Piros, piros, piros.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelettel köszöntöm a Tankó Rádiót. Édesanyám emlékére kérném a kéki vagy a búra hajtsa apajét, köszönettel Olá Gézáné, Karttal.
2: Köszönöm, hogy telefonált. Bojtor Imrét a BM Duna Művész Együttesének népi zenekara kíséri.

apukájának, Kéri Leilának a nagyon boldog névnapot kíván Balatonfüredről nagymamája. Budai Beltrix énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Ave Maria.

Pozsárné Ilike mezőkeresztesen szeretné hallani a következő nótát, Barabási Zoldát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Van már kis szék.

Édesanyjának, Dombóváriné Etelkának nagyon sok szeretettel küldi kedvenc nótáját, 60-ba, Piroska. Szalai Lászlót Járóka Sándor zenekara kíséri, Rózsabokor a domboldalon.

Szirmai Jánosnak földesre, lánya küldi a következő nótát sok szeretettel, Balogh Tímea énekel, túl a Tiszán faragnak az ácsok.

Petruska Gábornénak Veje és lánya küldi szeretettel két kedvencétől a következő nótát, Madarász Katalin és Gál Gabriella énekel, Én Istenem, Tégy egy csodát.

0: Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Kőváriné Zsuzsa adásunkban fedezte fel a következő dalt, és szívesen hallgatja ma is. Nyerte Zsuzsa énekel a Konfetti zenekar kíséretével Egy jó barátnő.
1: Nagy ajándék életünkben egy igaz barátnő, akivel a jó viszonyt nem fátyolozza felhő. Testi lelki jó barátném, van én nekem is, kapcsolatunk megbízható, sosem labilis. És mivel a gusztusunk is szinte azonos, elszerette szeretőmet, a kis aranyos.

barátném bajba került, anyagilag persze. Eladtam a nyaralómat, hogy ez kisegítse. Hónap végén megadja, ennek egy éve már. No de ezért összeveszni úgy gondolom kár. Elkérte a gyöngysoromat, csak hogy szép legyen. Én már tudom, azt se látom, tán már sohasem. Autómmal ő jár, pénz benzinre tőlem kér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Minden lány életében eljön az az óra, amikor a kérő szóra az igent kimondja. Barátném is ott volt, s mulatott a lagziban. De már akkor láttam, hogy nem fér a bugyiban. Addig-addig kerülgette az én uramat, hogy még ott a ruhatárban alatta maradt. El is váltam nyomban, de hát ez is belefér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Az opera bálba menni sok jóval kecsegtet. Kaptam oda meghívót, de nem kettőt, csak egyet. Rendeltem egy ruhát, mondták, egyedi darab. Ám ez nem volt igaz, mert egy példány még maradt.

0: barátságunk ennyit már nem ért.
1: Pásztorné Angéla Szegeden szeretné meghallgatni a következő nótát. Kutasi Katalint Lakatos György zenekara kíséri. Körül csillagos az ég.

0: Magi Zsoltnak, Vámos Pércsre egy régi ismerőse küldi a következő nótát. Csuti Csaba énekel, kísér Berki Péter zenekara. Irigyelik, hogy én téged szeretlek.
1: Irigyelik, hogy én téged szeretlek. Mit bánom, akármit is beszéltek.

megfogyik az án szeretsze. Nem lesz soha veszekedés virág, hú nélkül éljük majd a világ. Szívem ennél jobbat nem is tehetne, csak azt mondd meg, hogy igazán szeretsze. Nem lesz soha veszekedés virág, hú nélkül éljük majd a világ.

0: Újra is fészked rak majd világ, boldogan éljük majd a világ. Olyan boldog menyecske lesz belőle, hogy arról az unokák is beszélnek. Apuja is fészked rak majd világ, boldogan éljük majd a világ.
1: Néhány dal cím műsorunk következő órájából. Rohan az idő, az én jó apámnál nincs jobb a világon, nincsen nagyobb boldogságom. A hírekig Robi Lakatos is együttese játszik.

0: műsorajánló.
1: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Június 22-től minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. Két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Kedden dönthetnek a képviselők az üzemanyagok védett tárának megszüntetéséről is. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett tár alá esett az üzemanyagok ára. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint harmaduk gyerek. A katolikus egyházfő többször felszólalt már a háborúk ellen a menekültek védelmében. Legutóbb 10 nappal ezelőtt spanyolországi látogatásán. Július elején pedig a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat majd. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A tikkasztó 40 fokos forróság miatt Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén vörös riasztás van érvényben. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában is. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet, 35,6 fokot 1976-ban mérték. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá Nagy-Britanniában. Közben Stonehenge-ben már több mint 20 ezeren köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Itthon továbbra is nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és a lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Ma délután többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország keleti felében nagy területen riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balató 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Bakonszegi Árpád szüleit szeretné meglepni a következő nótával Szeghalomban. Szőlősi a mesét Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Halljátok, cigányok! Hajj!

0: csináltam.
1: Ifjabb Nász Istvánnak ballagása alkalmából sok sikert, boldogságot kíván Szabóné Eszti nénje. Komár László énekel 20 év múlva.

Hauser Istvánné apósának kérte a következő nótát Nyírábrányból, Kolostyák Gyulát és Jebberki Béla zenekara kíséri, ezt a kerek erdőt járom én.

0: flyge forever. Et jongen smæk, et kærek i søgnjålen, så få i næk.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Marika vagyok. 95. születésnapomra szeretném kérni Máté Otériától, ott, ahol zúg az a négy folyó. Köszönöm szépen!
3: Nagyon sok szeretettel kívánunk önnek, minden jót, Isten éltesse! Máté Otériát Boros Lajos zenekara kíséri, ott, ahol zúg az a négy folyó.

Pecoroso, pecoroso, nem vitettem semmit a csapra. Pecoroso, pecoroso,

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Szilvánsiné Erika Pécsváradról kérte a következő dalt. Dóka Zsuzsát Sárközi Béla zenekara kíséri. Célkakas jár fenn a házon.

Baranyickiné Emília volt gimnáziumi osztálytársainak küldi a következő dalt, örömmel emlékezve múlt heti érettségi találkozójukra. Gond Zsuzsát és az Illés zenekart halljuk, Rohan az idő.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Horváth Pista életművéről emlékezünk meg. A napokban lett volna 85 éves. Most a Magyar Állami Népi Együttes kíséri, Ne menj el!

Apák napja alkalmából sok szeretettel köszöntjük drága édesapánkat, kívánunk jó egészséget, boldogságot és még sok együtt töltött szép évet. Szeretettel küldik a dalt gyermekei, Mónika és István, és négy unokája. Aracki Lászlót, Olá Kálmán és Olá Albert zenekara kíséri az Én jó apámnál.

Kántor Nézsóka Salgó Tarjánból kért egy nótát Benedek Fikatalintól. A Rajkó zenekar kíséri, Búzaföldön dőlő úton megy a lány.

Bandúr Istvánnak Bodrog közbe lánya küldi a következő nótát nagyon sok szeretettel apák napja alkalmából. Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Budai Sándor zenekara. Csendül a nóta.

aki Alajosnak névnapja alkalmából felesége küldi a következő nótát Gyulára. Bangó Margitot a 100 tagú Budapest cigányzenekar kíséri, Szeretlek én.

Daróczi Sándor négy testvérének küldi a következő nótát Kisarba. Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Mindig mondtam, veszedelmes a lány.

0: nem reszkedtem tovább, most így házasok. Oh, meg Isten tudja, csak annak az okát, egyszerre csak nem reszkedtem tovább, most így házasok. Oh, meg
1: szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Szabó Jánosnél vagyok Átándról. Szeretnék kérni egy dalt. Címe pedig az, hogy nehogy, hogy az őszi szél csak a bánat felhőt hozza. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
3: Köszönöm a hívását. Kovács Lajos énekel kísér Balog Albert zenekara. Ne gondold, hogy az őszi szél csak a bánat felhőt hordja.

Pongrácné Katalin Győrúj barátról, kedvenc énekesétől, Laki Pétertől kért egy nótát, Balaton közepén háddal van kerítve.

Gerencsérné Imola, Cegléden szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát. Német Marikát Lakatos Sándor zenekara kíséri, Piros alma csüng az ágon.

unokájának, Dallos Rebekának szeretettel küldi kedvenc dalát nagymamája Nyíregyházáról, Komlósi Erzsébet énekel, Én elmentem a vásárra.

0: Hamvasi Zoltánné Ajkáról testvéreinek küldi a következő nótát. Koltai Lászlót Nyári László zenekara kíséri, egy asszonynak 9 a lánya.
1: Egy asszony.

Mozsó István feleségét szeretné meglepni a következő nótával Balatonfenyvesen. Berkes Jánost Mága Zoltán zenekara kíséri. Nincsen nagyobb boldogságom.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Apósának, Dalai Sándornak szeretettel küldi a Gödöllői Akácerdő című nótát, Nóri. Nádasdi László énekel.

Szigetszent Miklóson Krajcsik Imréné várja a következő dalt. Pécsik és Ágnest Magyar Imre zenekara kíséri. Icipici kis galambom.

Biztos vagyok benne, hogy remekül szórakoznak, ha velünk töltik a következő órát, és elhangzik majd a vásárhelyi sétatéren, az országúton hosszú a jegenyesor, és Törőcsik Mari is énekel, az egyiknek sikerül, a másiknak nem. A hírekig a Budapesti Operett Színház zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra, valamint az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatokat, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetés után még tovább szigorodhatnak az előterjesztések. A miniszterelnök tegnap közölte, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják a hivatalról szóló indítványt, ezután kerül majd az országgyűlés elé. Magyar Péter abban bízik, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. Kedden dönthetnek a képviselők az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. Folytatódtak az ukrán-orosz harcok. A Krímben ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28 pedig megsebesültek. Az elcsatolt régióban az energiahálózatban is károk keletkeztek, emiatt részleges áramkimaradások vannak. Közben az oroszok dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet, figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. A volt brit külügyminiszter David Miliband kijevi látogatásán arra is felhívta a figyelmet, hogy szervezetük ukrajnai költségvetése a tavalyi 40 millió dollárról jövőre a felére csökkenhet az egyre apadó segélyek miatt. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön élnek. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A 40 fokos forróság miatt Franciaországban több szabadtéri rendezvényt töröltek és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában is. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken akkor sem 20 fok alá. Itthon keddéj félig van érvényben a hőségriasztás és a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Az UVB-sugárzás továbbra is nagyon erős. A legmagasabb értékekre a Dunántúlon, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon figyelmeztet a Hungaromet. Jelenleg a Dunától keletre és a középső területeken vannak többfelé záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadási jégeső is kialakulhat. Emiatt több tucat járásra első fokú riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balató 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. A pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat. Várjuk további kéréseiket. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Kisunokájának Bakonyi Alexandernek Csákváron, aki most ballagott a 8. osztályból, nagyon sok erőt, egészséget kíván sok szeretettel Ica mama és Józsi bácsi, Porr Péter énekel, gratulálok!

Dombi Sándornak és nejének küldi a nótát Mezőberénybe, Fiuk Sándor. Mozsár Imrét, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri. Eladtam egy pejcsikót.

én gyalog is a babám a holt. Hogyha szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, a súgna a minap is a fülembe.

0: Ross az évem. Büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a matyolatos nyakáron. Kalapált is az évem. Büszke vagyok az én kicsi babámra. Leszek neki ragyogó kalár is a patyolatos nyakában.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Tisztelt szerkesztőség, szeretném meghallgatni Vásártéri Sétatér magyar nótát Tolnai András előadásában, és küldenem minden Dankó család hallgatóinak, Panni. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm a hívását, és szívesen hallgatjuk. Tolnai András énekel a 100 tagú Budapest cigányzenekar kíséretével Vásárhelyi Sétatéren.

Darázs Istvánné unokájának küldi nagyon sok szeretettel a következő nótát Mező Peterre. Bokor Jánost Lakatos Miklós zenekara kíséri, esküvő lesz.

Lányának, Bukovicsné Lejlának nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt névnapja alkalmából Hajdú Szoboszlóra, Irénke. A Kim Novák zenekart halljuk, Gyémánt.

0: Édesapjának, Cinke Ferencnek Sárvárra apák napja alkalmából küld egy jó nótát lánya Viktória, Éliás Tibort, Bangó János zenekara kíséri, de jó prémás van itt a csárdában.
1: De jó prémás játszik a csárdában, sok jó nót

0: muzsikál, engemet a gyönge szíve közepében.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk Horváth Pista énekesről, aki a napokban lett volna 85 éves. Most Berki László zenekara kíséri, Cigány soron nem merek eljárni. Cigány!

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kántor Né Marian, Bihar keresztesen várja a következő nótát. Szóka Júliát ifjabb Kállai kisernő zenekara kíséri. Minek turbékoltok, bógó vadgalambok?

Szép küldés szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig. Homokini Erzsike édesapjának küldi a következő nótát Algyőre. Sánta Zsoltot ifja Berki Béla zenekara kíséri, a Szegedi Csikós.

Székesfehérváron Kossa Sándorra 80. születésnapja alkalmából örök szeretettel emlékezik felesége Marika, gyermekei és unokái. Emléke örökké szívükben él. Győri Szabó Józsefet Boros Lajos zenekara kíséri a Balaton nyárfás partját.

mint az a futó felhő, odafent az égen. De szeretném azt a tavaszt újra.

Kedves hallgatóink, itt a vakáció, a nyári szünet, a nagy nyaralások ideje. Gondoljanak időben kedves rokonaikra, barátaikra, hogyha köszönteni szeretnék őket. Névnapjuk, születésnapjuk vagy más kiemelkedő alkalomból. Telefonszámunk 061-759-6071. Akár most is várjuk üzenetüket. Kántorné Zsuzsa Szombathelyről kérte a következő dalt. Szécsi Pál énekel. Egy szép régi dal.

Szigeti Alajosnak családja küldi névnapja alkalmából sok szeretettel a következő nótát Tatabányára. Mészáros Adélt Nyári László zenekara kíséri, országúton hosszú a jegenyes orr.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szerettel üdvözlöm a szerkesztőséget és a rádió hallgatóit. Albert és Sára Rajs Barbarának ballagása alkalmából teljes szívünk szeretetéből kívánunk minden szépet és jót az életben. Teljesüljön minden álma, a jó Isten áldása kísérje élete során. Szülei, keresztszülei, nagymamája és testvére. A dal egyszer véget ér a lázas ifjúság Máté Péter előadásában. Nagyon szépen köszönjük, viszont hallás és minden jót kívánunk Önöknek.
2: Köszönöm, hogy telefonált, mi szeretettel köszöntjük Barbarát. Máté Péter énekel, egyszer véget ér.

0: Régen hallott kedves nótáját kérte Györkösné Incike Bihar nagybajomból. Nógrádi Tóth István énekel. Kamarába megy a lány.
1: Kamarába megy a lány, az öreg anyja után.

élve. Király Dénesnek Makóra küldé kedvenc nótáját lánya és veje, Busai Antal énekel, kísér Jónás Mátyás zenekara, Jegenye fák nem nőnek az égig.

Férjére, aki 22 éve nincs már velük, emlékezik szeretettel felesége, Schifferer Éva, Bétót Magda énekel kísérlendvai Csócsi Jenő zenekara. Itt vagy velem.

Orbán Györgynek testvére küldim nagyon sok szeretettel a következő nótát Tapolcára. Törőcsik Mari énekel, az egyiknek sikerül, a másiknak nem.

a másiknak nem. A sós olykor nem tud.

Bíró Alajosnak Mezőcsáton boldog névnapot kíván nővére, és küldi a következő nótát. Kollár Katalint Sárközi Béla zenekara kíséri. Szerettem egyet, szerettem kettőt.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. A folytatásban hallgassák Popovics Lászlót és új rovatát, melynek címe Egy nóta, három élet. További nagyon kellemes nyári hétvégét kívánok önöknek, a szerkesztő Nemes Niki és a zenei szerkesztő Szabó Tamás nevében is. Én Gál Zoltán vagyok, és remélem a jövő héten is találkozunk délutánonként itt a kívánságműsorban 2-től 5-ig. Most Vadász Károly játszik. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén G.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Araghchi külügyminiszter. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Több mint egyharmaduk gyermek. A visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. Holnap és holnap után több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak 10 és 17 óra között. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása. A legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak, ivóvízzel vagy árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Most főként keleten és a középső területeken vannak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadási jégeső is kialakulhat. Emiatt több tucat járásra elsőfokú riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balató 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, 5 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: megnyulodott.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
2: Hát én megmondom őszintén, hogy nekem egy kis kedves ismerősöm, Terikének hívják, ő Jász Szent Andrásról lakik, és mikor elkezdődött a Dankó Rádió, akkor ő ajánlotta nekem, hogy, és ő küldött nekem önökön keresztül a Hevér Terikkel egy nagyon szép számot is, és ő rendszeres hallgatója önöknek úgy szintén.
1: A mai napon itt lesz velünk bizony Anikó, de Etelka is megosztja majd a gondolatait a ma kiválasztott felvételről.
3: Kiket akarsz meghívni? Azt mondta, hogy mindenkit meghív a születésnapomra. De amúgy is most nagyon fel vagyok dobva, mert szombaton volt itt egy közös ebéd a TS ősszel, mikor betakarítsák a termés, aratás, ad mindig egy ebédet.
1: A két hölgy után egy úriember mesél majd arról a dalról, amelyet ma választottunk ki. Úgy hívják őt, hogy József.
4: Van életérzésem, meg van, azt mondjam, életigenlésem, és szeretek élni még 80 évesen is, mert csodálatos életem alakult ki ezután a nóta után.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Várjatok még őszi rózsák! Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Klasszikó Rádió. Szentesen FM 91,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Várjatok még őszi rózsák. Ez a dal, amelyet hamarosan meghallgatunk. No, ez mire emlékezteti Anikót?
2: Hát ezt nagyon sűrűn hallgatom, ahogy a Dankó Rádiót, és rengetegen kérik ezt a nótát. Nekem nagyon megtetszett, és minden alkalommal nem tudom megunni, olyan szép.
1: Ennyi?
2: A Dankó Rádiót fűződik ez az élményem.
1: Értem. Mikor hallott egyébként? Mikor hallott először a Dankó Rádióban ezt a dalt?
2: Évekkel hát ezelőtt? Jó pár év, amióta Dankó Rádiót hallgattam.
1: Mióta hallgatja egyébként? Melyik évben kezdte hallgatni?
2: Hát én megmondom őszintén, hogy nekem egy kis kedves ismerősöm, Terikének hívják, ő jár Szent Andrásról lakik, és mikor elkezdődött a Dankó Rádió, akkor ő ajánlotta nekem, hogy, és ő küldött nekem önökön keresztül a Hevét Terikkel egy nagyon szép számot is, és ő rendszeres hallgatója önöknek úgy szintén. Tehát kezdett elején, amikor megalakult a Dankó Rádió,
1: igen,
2: akkor szólt nekem ez a kis ismerősen a Terike.
1: Emlékszik arra, Anikó, hogy amikor megjelent a Dankó Rádió az életében, elkezdte hallgatni, akkor mit érzett? Öröm volt a szívében, hogy de jó, hogy van egy ilyen rádió, vagy milyen érzés?
2: Igen, azért nem is gondoltam volna, hogy létezik, és nekem nagyon tetszik, nagyon színvonalas, nagyon kedvesek a műsorvezetők is, és minden színű nótát, dalokat, sorolhatnám, ami az embernek ízlése van, megtalálja benne műfajt.
1: Mennyit szokta hallgatni naponta egyébként a Dankó Rádiót?
2: Azért kapcsoltam ki, hogy ön hívott engemet, hogy ne zavarj, mert ugye bezavar a rádió a mobiltelefonba, és kikapcsoltam. Idáig végigment a Dankó Rádió.
1: Tehát naponta akkor több órát hallgatja, ugye?
2: Igen, meg viszem magamon, van egy picike kis rádió, és akkor ha várakozni kell.
1: Várjatok még őszi rózsák, ez szól tehát Anikó kedvencei között, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

egy nóta, három élet. Várjatok még őszi rózsák, a dalt az óra vége felé teljes egészében is meghallgatjuk majd. De addig még jön Etelka és József története is a kiválasztott dallal kapcsolatban. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: a kis padra.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Etelka nénivel már többször beszéltünk, hiszen 99 esztendős. Mikor fogja betölteni a százat?
2: Azért még nem vagyok egész 99. Mert 98. márciusban töltöttem, hát 5 hónapot töltöttem már el, aki 5 hónapja, hogy a 99-ben vagyok.
1: Értem.
2: 26-án születtem
1: gyakorlatilag... márciusban.
2: Százas. Hát azt mondja a doktornéni, hogy azt megünnepeljük, meg ez a kis hű, aki itt van a szomszédban, ez is azt mondta, hogy nénye, a századik születésnapodat én állom. Kérdezte a mamája, hogy kiket akarsz meghívni, azt mondta, hogy mindenkit meghív a születésnapomra. De amúgy is most nagyon fel vagyok dobva, mert szombaton volt itt egy közös ebéd, a TSZ ősszel, mikor betakarítsák a termést, már ugye búzát, aratás, ad mindig egy ebédet. Azt kivittek kocsival engem, mert is hát nagy újság voltam, mert ugye azért 2 éve, hogy törött a lábom, decemberben lesz 2 éve, hogy eltört.
1: Igen.
2: Hát azóta nem járok én sehova. Azt, hogy kivittek kocsival a Írusnak a jánya, aki a Tiszaújvárosban a tanácson dolgozik, vagy nem tudom most minek, nem tanácsok mondják.
1: Ne, nincs jelentősége. Önkormányzat.
2: Ő hozott kivitt kocsival, hát igen, nagy újság voltam, úgyhogy jöttek hozzám köszönteni, ölelgetni, puszilgatni, pedig az nem jó, mert húsvét előtt elmentem a templomba, és ott is nagy örömmel fogadtak, már elvittek idusék, mert vágytam a templomba. Aztán utána valami vírus kaptam, úgyhogy nagyon beteg lettem húsvét után. Azt mondta a doktornén, hogy zárják rá a kaput és az ajtót is, ne jöjjön senki, ne hordják be nekem a vírus, mert le vagyok gyengülve, hát nem akarja, hogy komolyabban érjen.
1: Igen, igen. Na hát szerintem a dal már nem is fontos, hogy miért került a műsorba. Örülök, hogy elmesélte ezeket a történeteket. Mindig örömmel hallgatom, mert hogy mondjam, ilyen az életvidámság sugárzik Etelka néniből.
2: Igen, nagyon jól
1: meg az, hogy nem véletlenül örülnek önnek egyébként, mert ez az optimizmus, ez az életvidámság jön Etelka néniből, igen. És szívesen látják mindenhol.
2: Mondták,
1: hallgassuk meg a dalt, jó?
2: Szombaton is mondták az ebédnél, hogy hát Etelka néni nem is úgy néz ki, mint 99 éves. Hát,
1: ezt mi nem tudjuk alátámasztani, mert nem látjuk Etelka néni, de a hangja alapján ezt el tudom képzelni. Hallgassuk meg a dalt, jó? Várjatok még őszi rózsák. Ez jön tehát. Etelka néni kedvencei között itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, József, a beszélgető partnerem, várjatok még őszi rózsák. No, ezt a dalt hallja, akkor mi jut eszébe?
1: Hát az jut eszembe, hogy az életem elején vagy vége felé tragédia ért engem, egyedül maradtam, és most a második házasságom után volt egy kapcsolatom, és abban ez a Várjatok még őszi rózsám szerepelt, de megmaradt bennem, mert ez a nóta örökké bennem lesz, mert az azt is jelenti, hogy Várjatok még őszi rózsák, nem mondja csak búcsút a szép nának, tehát még van életérzésem, meg van, azt mondjam, életigenlésem, és szeretek élni még 80 évesen is, mert csodálatos életem alakult ki ezután a nóta után. Uh-huh. Úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon megörültem ennek a nótának, mert állandóan ezt daloltam, amikor egyedül maradtam. Tudnélik, ugye 3-4 éven halt meg a feleségem, és vártam mindig arra, hogy hát, ha még lesz őszi rózsa, is lett.
0: Milyen szerencsés. Egyébként amikor egyedül élt, ahhoz képest a mindennapjai hogyan változtak meg most, hogy megismerkedett ezzel a hölgyel?
1: Hát nagyon nyüzsgő lett az életünk, mert voltunk tengerparton nyaralni, állandóan Mátra Süreden vagyunk egy szállodában minden hónapban 1-3-4 napot. Járjuk a közeli fürdőket, nekem minden nap el kell mennem a sportpályára 3-4-5-10 kört, naponta megyek egy 5-6 kilométert, szeretem a vizet, nagyon sokat olvasok, ha most itt tele vagyok ilyen biológiai, meg ilyen nézően kiegészítőnek a olvasásával, de nagyon szeretem az élettel kapcsolatos biológiai, biokémiai folyamatokat kontrollálni és magamnak felhasználni.
0: Tehát gyakorlatilag emberkísérletet végez saját magát.
1: Igen, mivel megsúgom, hogy állatorvos vagyok.
0: Igen. Ez jó. Egyébként rokon lelkek vagyunk ezzel kapcsolatosan, mert én is szoktam ilyeneket csinálni.
1: Hát most meg ez, javaslom, mert nem mondom a hívjákot, ki írta. Szalvesztorok. Az érzelem és a rák kapcsolat a csodálatos könyv. Angol fordítás, de szalvesztoroló.
0: Aha. Tehát egy mélységében megy bele a kérdésekbe, úgy hallom.
1: Persze, sejtszinten.
0: Igen. Ez tényleg.
1: Párom is azt mondta, hogy minden sejtemet szereti, hát akkor sejtszinten próbálkozom.
0: De jó, nagyon jól hangzik. A dal is szerintem jól fog most hangzani a Dankó Rádióban. Jön tehát a Várjatok még őszi rózsák József kérésére itt a Dankó Rádió műsorában.
1: Köszönöm.

Ez volt mára. Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban, benne pedig az Egy Nóta Három Élet rovatunk. Anikó, Etelka és József meséltek méghozzá a Várjatok még őszi rózsák című felvételről. Természetesen holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet itt a Dankó Rádióban. Irénke, Lajos és László mesélnek majd nekünk, hogy melyik dalról, az majd holnap kiderül. 5 órától várom majd önöket. Most pedig jön Balog Marianna és a Tutta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét tehát. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 152. adása.

Kostelek az Kostelek. Nem hasonlítható semmihez. A 80-as évek elején jártam ott először. Ha az ember ma oda téved, ugyanazt tapasztalhatja a mulatságokban, mint annak idején. Ez a hely olyan, mint egy nagyon jó konzervdoboz. Az életforma, a táj, az emberek, hála Istennek még őrzik a múltat. Ha valaki meghallgatja ezt a lemezt, akkor ízelítőt kap ebből a régies zenei kultúrából. Sára Ferenc gondolatai a Gyimesföldi Népzene Kostelekről című albumról 2019-ben.

Hol is van ez a Kostelek? A gyimesi völgytől nem messze, ahogy a helyiek mondják. Menjen az ember, s mikor azt hiszi, hogy eltévedt, akkor még menjen egy kicsit, s ott lesz. A lemezen a zenei válogatás egyik része a gyimesvölgyi énekek közül került ki, míg a másik részét kizárólag kosteleki dallamok adják. A Kallós Zoltán és a Vaszi Levente által gyűjtött keservesek mellett a helyi bálok hangulatát idéző párostáncok, valamint a balkáni eredetű hojsza lánctánc muzsikája is helyet kapott. Ez a zenei anyag hűen tükrözi a pásztorkodó múltból merítő kosteleki közösség lelki világát, ahol az éneklés és a zenélés a mai napig a mindennapi örömök és bánatok megélésének legtermészetesebb formája.

Vaszi Levente, Vrencsán Anita és az Ugató zenekar zenélt. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah milícia kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Folytatódtak az ukrán-orosz harcok. A Krímben ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28 megsebesültek. Az elcsatolt régióban, az energiahálózatban is károk keletkeztek, emiatt részleges áramkimaradások vannak. Közben az oroszok dróncsapást mértek ukrán energetikai létesítményekre, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint egyharmaduk gyermek. Itthon rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést is ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV csoport korábban arról tájékoztatott, hogy a Balaton környékén több vasútállomáson tartalékmozdonyok várakoznak, és szükség esetén vonatpótló buszokat is gyorsan tud mozgósítani a vasúttársaság. Holnaptól Budapesten és újabb 5 megyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagy játékfilmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el tegnap a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichotrillert hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Az időjárásról. Jelenleg főként keleten és a középső területeken vannak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország kétharmadára elsőfokú riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-28 fokos. 18 óra múlt 4 perccel.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Robert Plunkett Rip Van Winkle című operettjéből Meris György énekelte Rip dalát. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ahogy egész héten, úgy ma is Ábrahám Pál Viktória című operettjéről mesélünk Önöknek. De előtte hallgassuk meg Ellen Menken Aladdin című musicaljéből az Egy új élmény című dalt Jan Zakata és Dolhai Attila előadásában. Majd ezután Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a Jaj cica, az előadó Kollár Péter Erik, kísér Juhan János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Fővárosi Operett Színház Ábrahám Pál Viktória című operettjével 1990. júniusában müncheni turnéra készült, melynek előbb bemutatóját 1990. június 8-án tartották a Nagymező utcában, majd ezután következett a müncheni Deutsches Theaterben a német nyelvű előadás Szinetár Miklós rendezésében. 1990. november 3-án volt a Viktória cím operett hazai premierje a Fővárosi Operett Színházban, ahol parádé szereposztással láthatta a közönség Szinetár Miklós rendezésében Pető László és Pap Csaba koreográfiájával. Viktóriát Zsadon Andrea és Kalocsai Zsuzsa, a nagykövetet Darvas Iván, Marik Péter és Harsányi Frigyes, Koltai kapitányt Jankovics József játszotta, Liaszánt Oszvad Marika és Szilágyi Olga, Ferit Szolnoki Tibor, Rikettet Kovács Zsuzsa, Jancsi tisztiszolgát Csere László és Bozsó József, a polgármestert pedig Mucsi Sándor játszotta. És most következik ebből az előadásból a Good Night című dal Kalocsai Zsuzsa és Jankovics József előadásában. Túl az Operencián.

0: Volt nemes ebb tisztaságán őrzőt, az űz a márvány.
1: Könnyű néki, mert szobor.
0: Kőszobor.
1: Kőszobor.
0: Ez itt a szűzek városa.
1: Hedlibor, Hedlibor.
0: Itt senki nem védhet soha az erény ellen, mindenki ellen. Ez itt a szűzek városa.
1: Hedlibor, Hedlibor.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Ábrahám Pál Viktória című operettjét 2013. január 25-én és 26-án sztár szereposztásban mutatta be a Budapesti Operett Színház. Az adaptációt a rendező Béres Attila közösen készítette Kállai Istvánnal. A nagykövetet Huszti Péter és Jancsik Csaba játszotta. Viktóriát Frankó Tünde és Fésül Mónika. Koltait Dolhai Attila, Homonna Zsolt és Vadász Zsolt személyesítette meg. Lia Szánt Kék Kovács Mara és Dancs Anna Mari alakította. Jancsi a tiszti szolga szerepét Kerényi Miklós Máté és Peller Károly játszotta. Rikettet pedig Szendi Szilvi, Peller Anna és Vágó Zsuzsi. A polgármestert Faragó András és Benkóci Zoltán. És most ebből az előadásból is jöjjön egy részlet, a Pardon Madame című dal. Énekel Frankó Tünde és Huszti Péter. Dankó Rádió.

Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Ábrahám Pál Viktória című operettjének magyarországi előadás történetében nem volt hiány neves előadókból. Kecskeméten 1959-ben Rikett szerepében Galambos Erzsit ünnepelhette a közönség. 1961-ben pedig Szegeden Lehocki Zsuzsának tapsolhatott a közönség, aki szintén Rikett szerepében kápráztatta el a publikumot. A Viktória diadalmenete a mai napig tart. Erre bizonyíték, hogy a Székesfehérvári Vörösmarty Színház 2026. április 11-én mutatta be nagy sikerrel Dolhai Attila rendezésében. Viktóriát Fisul Mónika, Kis Diana Magdolna és Haraszti Elvira. Koltai kapitányt Dolhai Attila, Imre Krisztián és Gréci Balázs játsza. A nagykövet szerepében Trokán Pétert és Egyed Attilát láthatja a közönség. Eddig tartott zenei utazásunk Ábrahám Pál Viktória című operettjének világában. És most az operettől búcsúzva hallgassuk meg a Búcsúzom Goodbye című dalt. Énekel Kalucsai Zsuzsa. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Most Vadász Zsolt Honti díjas színészre, operett és operaénekesre, Bon Vivára, a Budapesti Operett Színház posztumusz örökös tagjára emlékezünk tisztelettel és szeretettel, halálának évfordulóján, aki 1972. október 23-án született Ózdon. Már gyermekkora óta vonzotta a színház és a zene varázslatos világa. Pályája alapjait a Gornagy Mária színi tanodában és a Budapesti Operett Színház zenés színészképző stúdiójában sajátította el. Operett, opera és musical szerepeket egyaránt énekelt. Első szerepét az Operett Világ együttes Cigánybáró előadásában kapta, Ottokárt alakította. Ezután 1997-től 2001-ig az Egri Gárdonyi Géza Színház tagja volt. 2000 és 2002 között a Debreceni Csokonai Színházban is vendégszerepelt, ahol operett szerepei mellett opera előadásokban is láthatta őt a közönség. 2001 óta a Budapesti Operett Színház ünnepelt művésze volt, ahol az operett irodalom legnagyszerűbb Bon Viván szerepeit alakította. Vendégművészként számos magyar és határon túli színház színpadán fellépett, miközben előadásaival és koncertjeivel bejárta a világot. Énekelt Amerika és Kanada nagyvárosaiban, valamint Európa és Ázsia számos országában is. A magyar nyelv mellett szerepei nagy részét német, szlovák, cseh, olasz és orosz nyelven is játszotta. 2008-ban megkapta az évad operett színészek kitüntetést. Jövő héten pénteken, június 26-án műsorunkban Vadász Zsolt művészi pályáját idézzük fel. Vadász Zsolt nagyon fiatalon, 2024-ben a mai napon, június 21-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Emlékét őrizzük. És most következzen Kálmán Imre, Marica grófnő című operettjéből Taszíló dala. Énekel Vadász Zsolt. Túl az operencián.

Önök a Dankor Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Ma ünnepli születésnapját Bozsó József színész, rendező, koreográfus, tanár és kulturális menedzser, aki 1966. június 21-én született Szolnokon. A Színművészeti Főiskola Operett Musical szakára 1986-ban nyert felvételt. Már ebben az évben leszerződtette a Fővárosi Operett Színház, amelynek 2001-ig volt tagja. Vendégművészként közreműködött többek között a Madách Színház Macskák című előadásában, valamint fellépett Győrben, Békés Csabán, Szegeden, Miskolcon, Sopronban és Szolnokon is. Három nyári évadon át szerepelt Salzburgban az ünnepi játékokon. 5 évig tanított a Színművészeti Főiskolán, ahol főként mozgás és zenés mesterségórákat tartott. Emellett 1 évig az Állami Balett Intézet növendékeinek oktatott színész mesterséget. 2001. augusztus 1-je óta szabadúszó művészként dolgozik. Tagja volt a József Attila Színház társulatának, valamint színésze, rendezője, művészeti vezetője és kulturális menedzsere volt a Turay Ida Színháznak. A Magyar Zenész Színház alapítója és igazgatója, amelyet 2015 óta vezet. Pályafutása során bejárta a világot. Boldog születésnapot kívánunk! És most következzen Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből, a Huszár Mars Bozsó József előadásában. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat ifjabb Johann Strauss muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában az 1936-ban bemutatott Havi 200 fix című film áll majd. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Úgy volt. Nyári emlékek. Új időpontban. Június 27-től minden szombaton. 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok. A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. Kigyulladt egy tehervonat mozdonya délután Verőce és Nagymaros között. Az oltást már befejezték, egy vágányon megindult a forgalom, de a Szobi vonalon csak fokozatosan áll helyre a menetrend szerinti vasúti közlekedés. A másik Váci vonalon Veresegyház felé kidőlt fa akadályozza a forgalmat. Csomád és Veresegyház között pótlóbuszok közlekednek. A Budapest-Veresegyház-Vác vonalon hosszabb menetidőre kell számítani. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., 14. és 15. kerületben riasztották kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt a tűzoltókat. Holnaptól Budapesten és újabb 5 megyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A Föld forgástengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka. Továbbra is nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Most főként keleten és a középső területeken vannak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország jelentős részére riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 29 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
3: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Családunk nótáit hallják, ahol a szépül szóló dallamok otthonra lelnek, nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával, 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, a családi emlékek között mindig különleges helyet foglalnak el azok a dallamok, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől hallottunk, amelyek ünnepeken, családi összejöveteleken, vagy éppen a hétköznapok csendes pillanataiban kísértek bennünket. Ezek a nóták nemzedékeket kötnek össze, emlékeket őriznek, és ma is képesek melegséggel megtölteni a szívünket. Mai műsorunk nyitányában két kedves dallam csendül fel. Először Karcagi Nagy Zoltán énekli, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével a Hallod Rózsám Katika című andalgót, amely a régi szerelmek hangulatát idézi meg. Ezt követően Gombos Maja és Lakatos Miklós zenekara előadásában hallhatjuk az Édesanyám nem tudok elaludni című csárdást, amely egyszerre szól a családi kötelékekről, az otthon biztonságáról és a magyar nóta örök érzelmi gazdagságáról. Tartsanak velünk és engedjék, hogy ezek a szép dallamok ma is összekössék a múlt emlékeit a jelen pillanataival.

0: családunk nótáit hallják, ezen az estén azoknak a dallamoknak adunk otthont, amelyek generációkon átívelve őrzik családjaink emlékeit, örömeit és történeteit. Olyan nóták csendülnek fel, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és amelyek ma is képesek összekötni bennünket szeretteinkkel és gyökereinkkel. A folytatásban Kerecsendi hallgatónk Éva mesél a magyar dallamok szeretetéről. Kedves Éva, honnan származik a magyar dallamok szeretete, a nótásdalos kedv? Ki volt nótás a családban?
1: Szüleim, nagyszüleim, mindenki szerette, de édesapámnak különösen szép hangja volt, és jó maga köré tudta gyűjteni az embereket. Nagymamám, édesanyám gazdálkodtak segítséggel, mert volt egy fiútestvérük, az is a fronton volt, az oda is maradt szegény, és tehát a gazdaságot fent kellett tartani, és akkor édesapám így kapcsolódott be. Tehát csendőrként kezdte Tiszaörsön. Nálunk fel volt állítva egy szövőszék az egyik szobánkba, és akkor télen édesanyám brokkánfont, valaki a szövőszéken szőtt, ha már milyen meg volt szőve. Nagymamám a kemencepatkán ült, egy guzsajról font, és mellette ült a szomszédnéni, akkor már az én kislánykoromban 88 éves körül volt, jó hangulat volt. Férje, még hetten voltak testvérek, és akkor már mind nős volt, családos volt, hát tessék elképzelni, hogy mekkora terített asztal volt. Ott aztán az ebéd vagy a vacsora után mindenkinek a nótáját el kellett mondani, és jó hangú emberek voltak, és ők is szint jól tudtak énekelni, mulatni.
0: Az ön szívében milyen kedvencek foglalnak helyet?
1: Nagymamám az első világháború alatt volt eladó lány, és a két fiú testvére katona volt, és hát azt mondta, hogy addig még nem jönnek haza, nem leszerelnek le, vagy nem tudom, a helyzet nem fordul, röbben nem megy férhez. Azt mondja, hogy édesapám egyik alkalommal a két tenyerébe hajtotta a fejét, és azt mondta, te Margit, hát nem mész te soha férhez. Azt mondta, na édesapám, aki legelőször belép a kapun, ahhoz hozzá megyek feleségül. És tessék elképzelni, de ez tényleg igaz. És az én drága nagyapám fehér lovon így ment el az én nagyanyámat megkérni. Fehér ló, szóval mondja, hogy még fehér kesztyű is volt a kezén, módos emberek voltak. Elsőként ő lépett be fehér lovon a kapun. És akkor jön az én sztorim ezzel kapcsolatban. Hát akkor, ahogy voltunk, vagy 50 évesek, és akkor Abátszalókon volt egy tanyánk. Csodálatos libát neveltünk. Szép fehér hodály, piros tető, és az egyik hodály mögött egy kis akácerdő. Én libákat legeltettem az egyik délután, és úgy valamilyen hátra tekintettem, hát az erdő szélén valami mozgás. Meg kell említeni, hogy többek között egy Linda nevű szürke szamarunk is volt. Hát az én drága férjem felült a szamár hátára, és ki szamaragolt hozzám a liba mellé. Ez hogy is mondjam, nevetséges volt, de boldog voltam, hogy na hát ez a fiatal ember udvarolni jött. Csak azt mondta, hogy na Évike, fehér lovunk nincs, elégedjünk meg szamárral. A férjemnek a hobbija az autó. Folyamatosan azóta szenvedélye meglátta, azt biztos, hogy megszerezte, azt megjavította, azt vagy elcserélte, vagy eladta, és közel több mint 40 autó fordult meg a kezén. Bejártuk a világot a meseautóval, és a Jóisten vigyázott ránk.
0: Kedves hallgatóink, a holdvilágos éjszakák hangulatát, a régi idők romantikáját és a magyar örökzöld dallamok varázsát idézzük fel a következő percekben. Először egy különleges archív felvétel érkezik. Kelemen Éva előadásában hallhatjuk a Holdvilágos éjszakán című örökzöld slágert, amely generációk szívébe lopta be magát. Ezt követően pedig a magyar operajátszás világhírű művésze Miklósa Erika érkezik hozzánk a zene hullámhosszán a 2023-as Dankó Gáláról a Magyar Zeneházából rögzített felvételen. A Duna Média Szolgáltató Dohnányi Ernő díjával is kitüntetett művésznő a Meseautó című örökzöld dalt adja elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara, valamint Kovács Erik és zenekara közreműködésé. Fogadják szeretettel Kelemen Éva archív felvételét, majd Miklósa Erikát a meseautóval itt a családunk nótáiban.

az álom új mesés. Ám de jön az ébredés, a királyfi oly kevés, s az, hogy jön,

0: Itt a családunk nótáiban mindig különleges pillanat, amikor művészeink nem csak egy dalt hoznak el nekünk, hanem egy darabot önmagukból is. Egy olyan nótát, amely közel áll a szívükhöz, amely emlékeket őriz, érzéseket közvetít, és talán egy egész élettörténetét is magában hordozza. Most Szeredi Krisztina énekművészt hallgatjuk, aki egyik legkedvesebb nótáját osztja meg velünk.
1: Szeredi Krisztina operaénekes vagyok. És a kedvenc nótám az Öreg Prímás Tégy Hangfogót című nóta. Ezt a nótát Jákó Verától hallottam először, és nagyon megfogott a dallama mellett természetesen a szövege is. A régi Magyarország hangulatát közvetíti, idézi elő, amikor az éttermekben mindig szólt a cigány muzsika, és bizony a cigányprímás, cigányzenészek ott húzták annál a bizonyos asztalnál, ami ebben a dalban is elhangzik.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta egyik különleges varázsa, hogy néhány dallam és néhány sor is elegendő ahhoz, hogy egy egész élet hangulata elevenedjen meg előttünk. Van benne öröm és bánat, emlékezés és elmúlás, a muzsika szó pedig mindig utat talál a szívhez. Először Szeredi Krisztina előadásában halljuk az Öreg Prímás Tégy Hangfogót című hallgatót a Rajkó zenekar kíséretével. Ezt követően az évszakok változásának finom hangulatát idézi meg Nádasdy László előadásában a Hűvösebb van már ősz kezd lenni című andalgó Hangó József és zenekarának muzsikájával.

nagyapám, utána meg öreg apám, édesapám. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg korral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg korral teli a hordó. Öreg

0: del addio a mi ricordate di aorto. E ben a bilagua min del addio a mi ricordate di aorto.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban is tartsanak velünk, itt a Családunk nótáiban hamarosan Horváth Pista énekel. Horváth Pista neve fogalom a magyar nóta és a cigánydal kedvelői számára. A Tiszakeszén született művész a Nyílik a Rózsa Betélkedő közönségdíjasaként 1968-ban vált országosan ismerté, majd évtizedeken át az egyik legnépszerűbb nótaénekesként őrizte és népszerűsített zenei örökségünket. Közel 70 lemeze jelent meg. Dalait milliók hallgatták szeretettel. Ezen a hétvégén születésének 85. évfordulójára emlékezünk. A következő felvételen Horváth Pista előadásában csendül fel egy vidám, jókedvre hangoló cigánydal. A fényes a cipőm, kényes a szeretőm.

0: Kedves hallgatóink, a Családunk Nótái minden alkalommal arra hív bennünket, hogy megálljunk egy pillanatra, és meghalljuk azokat a dallamokat, amelyek szüleink, nagyszüleink szívét is megérintették. Ezek a nóták ma is ugyanazzal az őszintességgel szólnak a szeretetről, a hűségről, az örömről és a bánatról, mint egykor. Most Kálmán Vilmosné Kati kazincbarcikai hallgatónk mesél nótás dalos világáról.
1: Én úgy nőttem föl, hogy nekem énekeltek, meséltek. A nagymamám TSZ-ben dolgozott, ott mindenki énekelt, mikor kapáltak, dolgoztak. Anyukám úgy szintén kicsi koromban, általános iskolás korunkban mindig összeszedte a gyerekeket, barátnőimet, és akkor kimentünk az úgynevezett Kispatak partjára, és ott énekelgettünk anyukám irányításával. Apukám úgy szintén, ő olyan igazi mulatos volt, pricsesznadrág, lóháton, csizmával, bőcsizmával, ő igazi mulatos volt. Mikor nagy család lettünk, mert a férjem heten voltak testvérek, és hogyha összejött a család névnapra, a születésnapra, mindig nótázás volt a vége. Vagy ha elmentünk a sógornőmékhez, leültünk a nagy diófa alá, és akkor ott is mindig nótázás lett a vége.
0: És mi jellemezte ezeket a családi összejöveteleket? Milyen élményekre emlékszik?
1: Hát ezek mind nagyon-nagyon szépek voltak. Olyan kertesházba laktunk, hogy a házunk előtt egyik oldalán a futórózsa volt, a másik oldalán meg a szőlőlugas. Tehát mint egy szoba úgy beterítette, és minden vasárnap ott volt az ebédünk. És az ablak nyitva volt, a szobaablak oda lett kitéve a táskás lemezjátszó. Hát még azzal az igazi bakelit lemezekkel, és ott mindig nóta szólt. Anyukám nagyon szépen tudta énekelni, ha kimentünk a rétre, a patakpartra, a kék ne felejts. Azt anyukám gyönyörűen tudta énekelni. Egy Borsodból többen vannak, akik a száztagú cigányzenekarban játszanak. Nagyon-nagyon sok közös programot rendeztünk, és pár éve, hogy a száztagú cigányzenekar prímásai szólistái itt voltak Mócsonyban, és a zenekarral elénekelték, az utcára nyílik a kocsma ajtó. Hát a férjem is nagyon szépen énekel, nagyon jó hangja volt, és nagyon-nagyon nagy sikere lett.
0: A magyar nóta világában különleges helyet foglalnak el azok a dallamok, amelyek egyszerre hordozzák a szív csendes fájdalmát és az élet derűs pillanatait. A következő percekben két ilyen örökbecsű szerzemény csendül fel itt a Dankó Rádióban. Elsőként a felejthetetlen Székely Mihály előadásában halljuk a Kék ne felejts című hallgatót Magyar Imre és zenekarának kíséretével. Majd a csárdás vidámabb világa következik. Utcára nyílik a kocsma ajtó, Tarnai Kis László előadásában Tordai Zoltán és zenekarának közreműködésével a Dankó Klub székesfehérvári felvételéről 2019-ből.

0: Ježiš, Ježiš.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza partján

0: öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, ebben az órában az örökölt családi dallamok világában kalandozunk. Kedves hallgatóink, elődeink tiszteletére, mindannyiunk örömére, osszák meg velünk önök is legkedvesebb családi nótáikat. Várjuk jelentkezésüket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, vagy a Dankó Rádió Facebook oldalán üzenetben. Posta címünk Kunigunda útja 64, 1037 Budapest, Dankó Rádió. A folytatásban Teremi Trixi Kálmán Imre díjas, remek tánc és énektudású színművésznő szubrett osztja meg velünk legkedvesebb családi nótás örökségét. Az ezidáig legfiatalabbként díjazott Bársony Rózsi emlékgyűrűs előadó művész, a Rátonyi Róbert Színház alapítója és művészeti vezetője is.
1: Teremi Trixi vagyok, színművész. Apukámnak a kedvenc nótája a Van egy ház a Tiszaparton című dal volt, de mi mindketten nagyon szerettük az Ennek a kislánynak rövid a szoknyája, illetve a Nem zörög a haraszt című nótákat, amit mi mindig együtt énekeltük. Úgyhogy gyakorlatilag ezek a dalok lettek a mi kedvenc nótáink.
0: Most két igazán jókedvű, szívhez szóló csárdás érkezik itt a családunk nótáiban. Olyan dallamok, amelyekben ott van a szerelem pajkos mosolya, a fiatalos lendület és a magyar nóta utánozhatatlan derűje. Elsőként Kosár Szabolcs énekli az Ennek a kislánynak című népszerű csárdást Farkis Béla és zenekarának kíséretével. Utána Teremi Trixi következik a sokak által kedvelt Nem zörög a haraszt című dallal, Jónás Géza zenekarának muzsikájával, Patai Zoltán prímás vezetésével. Tartsanak velünk, hozzon ez a két vidám csárdás egy kis jókedvet és könnyedséget.

kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Búcsúzóul Lisztes Jenő cimbalom művész muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila, az adásmenedzsereink D. Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánok itt a

0: műsorajánló.
1: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Június 22-től minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A Visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah milícia kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint egyharmaduk gyerek. A katolikus egyházfő többször felszólalt már a háborúk ellen a menekültek védelmében. Legutóbb 10 nappal ezelőtt spanyolországi látogatásán, július elején pedig a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat majd. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 000-en köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Franciaországban ma este tilos alkoholt fogyasztani a zene ünnepén. A korlátozást abban a 35 megyében rendelték el, amelyekben a legmagasabb szintű hőségriasztás érvényes. A 40 fokos forróság miatt sok helyen le is mondták a rendezvényeket. Ahol viszont lesznek programok, ott az alkoholtilalommal igyekeznek megelőzni a rosszul léteket, baleseteket. Több ezer embert várnak az utcákra, bárokba, kávéházakba, például Párizsban, Lyonban és Strasbourgban. Az ingyenes és minden zenei stílus befogadó zeneünnepét 1982 óta tartják meg Franciaországban. Itthon holnapban kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Ma este térben és időben is nagy távolságokat, hosszú utat teszünk meg, de ehhez ki sem kell mozdulnunk otthonról. Elég, ha meghallgatják ma esti népdalainkat, melyek segítségével Moldvából a Hargitán át eljutunk egészen Szatmárig. Az eredeti felvételektől egészen a napjainkban készült világzenei feldolgozásokig. kezdjük a moldvai zenét játszó Berka együttes két felvételével. Az első címe Van borom pálinkámes, a másodiké Párosító.

Berka együttes előbbi összeállításában felcsendült a Szólakukuk című dal. Az egyik remek énekesnőnk, Szalóki Ági szintén feldolgozta ezt a dalt. Ez következik most Táncházban című műsorunkban, majd 2024-ben Utazásaim címmel megjelent lemezének egyik kompozíciója.

ismét Szalóki Ági énekel Táncházban című műsorunkban, de most egy cigány dalt. Utána pedig az ökrös együttes legendás Boncida háromszor című albumáról.

Ide mosírjatok, zokogjatok, mosírjatok, zokogjatok, jajajaj. Mert nektek is volt egy anyátok, jajajaj. Mert nektek is volt egy anyátok. Ide leterítem a szoknyámot, leterítem a szoknyámot, va-va-va. Mert összeszedem az árvákot, jaj,

Ida da meg baba merata la lokya. Ida da meg baba merata la lokya.

Oi da honi honi meg kell halni, mikor ennek így kell lenni, lume van. Oi da na da ra de ve la la ra me tarja, csipa zse zse le zse ve ne da.

Si pace sove gene ne daria. Si pace sove gene ne daria. Ai da doña meno kert ne calo coña meno. Keret ne calo che lume va. Ai de sa zaye nekshem dara lo kia. Ide felmenjek a törvényszékre, felmenjek a törvényszékre, elumeva. Ide a bíróság elejébe jaj. Ad bíróság elejébe.

Maradva a cigány eredeti felvételeknél egy nagy klasszikus előadó, Fedor Sándor Dimó énekelt, s aztán adásunkat a nagyon régóta nem véletlenül oly népszerű Karaván Família felvétele zárja, ennek címe Blues for Dimó. Munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

kocsi széjében van még huszas benne. De fogja, mire uram, tegye hasznos el. Tegye hasznos

0: Van ilyen izgatosban voltok, már még várnék is, hogy két
1: Éj, szabad, hovad, hippó, csukutót, stukutót, stukut, prúlapavarapipá.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Jó estét kívánok, a Dankó Rádióban a Népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Ebben az órában rengeteg magyar világzenével. Hamarosan érkezik egy családi zenekar, a Karaván Família. Ugyanis az elmúlt 5 esztendőből játszunk majd 5 magyar világzenét. Ők fogják indítani a sort. Aztán jön a Felvidéki Jazzland. Szabó Balázs bandája, majd című fantasztikus felvételét is meghallgatjuk. Itt lesz a Magyar Rapszódi projekt, és Méri Rebeka is muzsikál. És megyünk persze Szerbiába, hiszen a héten Szerbia van a fókuszban. Tartsanak tehát velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. Nem sokára a Karaván Família zenéje következik, egy olyan válogatást nyújtunk át, amelyben az elmúlt 5 esztendőből játszunk majd 5 magyar világzenét, és a Karaván Família indítja a sort. Egy családi zenekar, amely 2004 óta építi saját világát a cigány vokális hagyományokból. 4 énekhang, 3 generáció és 2 kultúra találkozik náluk. A cigány és a magyar örökség egyaránt meghatározza dalaikat, amelyeket cigány és magyar nyelven is énekelnek. A Karaván Família dallamainak forrása nem egyetlen tájegység vagy roma közösség, hanem az európai cigány zenei örökség tágabb köre. Ebbe a hagyományba természetesen simulnak bele latin, blúzos vagy popzenei árnyalatok is, miközben a zenekar hangzásának alapját továbbra is a több szólamú ének, a gitár és a basszusgitár adja. Jönnek tehát ők, a Karaván Família, aztán pedig a felvidéki jazzland, a Szabó Balázs bandája, a Magyar Rhapsody projekt, és Méri, Rebeka is itt lesznek velünk válogatásunkban, amelyben az elmúlt 5 esztendőből jön 5 magyar világzene. Itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait hallgatják. A héten a fókuszban Szerbia. A szerb családok nagyon összetartóak, általában két generáció él együtt, de sokszor költözik hosszabb, rövidebb időre egy-egy unokatestvér is a rokonaihoz, a más városban kezd el dolgozni. Ezért gyakoriak a nagy családok, de a kisebbeknél is jellemző, hogy a rokonság viszonylag közel lakik a családhoz. A szerb egy nagyon életvidám nép. Például az esküvők általában több napig tartanak. Találkozáskor a nálunk szokásos kettő helyett három puszit adnak egymásnak a rokonok és jó barátok. A főzés és a ház rendben tartása sok családban még mindig főként a nők dolga, de a férfiak is egyre több szerepet vállalnak a háztartásban. Általában mindkét szülő dolgozik, a gyerekek pedig az iskola után is sokat tanulnak, de a hétvégén mindannyian szakítanak időt arra, hogy meglátogassák a nagyszülőket, vagy elutazzanak a család hétvégi házába. A szerbek számára nagyon fontos a család, ezért gyakran találkoznak az unokatestvéreikkel is, akiket csak testvéreknek hívnak. Szerbiából jön a következő világzene is. Izva Rinka Milosevic felvételével folytatjuk a népek dalait, világzenei műsorunkat.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádió.

Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Karaván Família koncertjét hallhatják. A 2004-ben alakult formáció az egyetlen olyan családi zenekar, amelynek hangzása a szülők és a gyermekeik közötti emberi és zenei összhangra épül. A cigány vokális hagyományok nyomán kialakított repertoárjukkal bizonyították, hogy a cigány zene intelligens és szellemes, bölcs és befogadó is tud lenni. Dallamaik forrása nem egy tájegység vagy egy roma népcsoport, hanem az európai cigány kulturális és zenei örökség.

Mária dalaiban a különböző jellegzetes európai cigány zenei stílusok mellett bátran használják és ötvözik a különböző zenei műfajokat, amelyeket könnyedén befogadhatóvá varázsolnak. A sokszínűség mellett azonban a Caravan Familia képes megőrizni saját stílusát, amely egyszerre fiatalos és hagyománytisztelő, szórakoztató és

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Budapest bár és Németh Juci, valamint az éjszakai járat. Ez indítja ezt az órát itt a Dankó Rádióban. És még rengeteg magyar világzene lesz, ugyanis az elmúlt 5 esztendőből is válogatunk. Jön Cserepes Károly, Lapos a Julcsi and the Band, az 5. évszak, Csík János és a Mezzo, valamint az Etnorom. Megyünk majd Szerbiába, Merimán Njegomír felvételét hallgatjuk, hiszen a héten a fókuszban szomszédos országunk van. Itt a Dankó Rádióban mindezt át ebben az órában. Elsőként azonban, ahogy ígértem, magyar világzene, nem is akármilyen, jön az éjszakai járat, a Budapest bár és Németh Juci előadásá.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Az elmúlt 5 esztendőből jön 5 magyar világzene. Aki a magyar népzenei közegből indulva épített fel sok irányú alkotói pályát, ő bizony egy úriember, akit úgy hívnak, hogy Cserepes Károly. Magyar énekszakos diplomája után 15 éven át, 1976 és 91 között a Vízöntő együttes tagja volt. Ezzel a formációval több országban koncertezett. Cserepes Károly pályáján a zenész, a zeneszerző, a pedagógus és a színházi filmes alkotó munkája nem válik el élesen egymástól. Önálló lemezei egy olyan művészt mutatnak, aki a hagyományos zenei anyagokból saját gondolkodású, személyes világot hoz létre. Ő jön tehát elsőként Cserepes Károly, aztán Lapos a Júlcsi Endőben Nem járok én sírva című felvételét hallgatjuk. Itt lesz az 5. évszak Csendes csodák. Jön Csík János és a Mezzó, valamint a Várlak című felvétel, a sort pedig az Etnorom zárja, Feltámadott Isten fia. Mindez tehát a következő percekben itt, a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait. Világzenei műsorunkat hallgatják a héten, fókuszban Szerbia. Ahogy a régen Magyarországon, Szerbiában még manapság is két műszakban járnak iskolába a diákok. Van délelőttös és délutános hét. Ennek oka a kevés iskolaépület. Így két hetente a hétvége péntek déltől hétfő délig tart. Persze megvan ennek is a bőtje a következő fordulókor. Az iskolában az angolon kívül általában németül, oroszul, spanyolul vagy franciául lehet tanulni. Választani lehet a nyelvi, társadalomtudományi és a matematikai, fizikai, természettudományos fakultációk között. A 2017-es tanév a szerbiai általános iskolások számára jelentős változásokat hozott, hiszen kötelező lett az egyenruha használata. A diákok eddig sem köppenyt, sem egyenruhát nem hordtak, ám mostantól annak érdekében, hogy a diákok közötti társadalmi különbségek ne legyenek láthatóak, az Oktatási Minisztérium a köppeny viselését írta elő. Minden iskola egyénivé teheti az egyenruhát saját logójával. A szerb közvéleményt azonban nem is az egyenruha ténye vagy kinézete bolygatta fel, hanem az, hogy ki fizeti majd a köppenyeket. A következő zene ingyen van, Szerbiából természetesen, Meri Menyegomir felvétele jön a népek dalaiban, világzenei műsor.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei magazinunk. Joan Shenandoah hangja következik mindjárt, már gyerekként színpadon állt, édesapja vitte magával előadásokra, családja pedig tudatosan dolgozott azon, hogy megőrizzék saját kulturális identitásukat. Indián neve lefordítva, ő énekel. Joan számára az éneklés nem egyszerű előadói szerep volt. Az indián gondolkodásban a zene, a hallgatás és az éneklés gyógyító erőként van jelen, a közösség életének fontos részeként. Dalaiban ezért a személyes hang mindig összekapcsolódik a nyelv, az emlékezet és a közösség megtartásával. Bár az indián nyelvet nem beszélte folyékonyan, zenéjében sokat tett azért, hogy a gyerekek és a fiatalabb nemzedékek újra közelebb kerüljenek hozzá. Különösen fontos volt számára a közösség gondolata. Saját szavaival élve tudatos, gyógyító zenét készített, amelyben minden történetnek, minden veszteségnek és minden földi létezőnek megvan a maga dala. Ő jön tehát, Joan Shenandoah, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok, folytatjuk a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Ebben az órában is rengeteg magyar világzenével jön majd a válogatásunk. Az elmúlt 5 esztendőből érkeznek a magyar zenék. Az első, a Csalga, egy olyan csapat, amely világában a népzene nem egy múzeumi tárgy, hanem mozgásban lévő alapanyag. Lehetne belőle egyébként könnyen befogadható popzene is, de ők láthatóan nem a legegyszerűbb utat keresik. Jön tehát a Csalga, majd a válogatásban, itt lesz a Los Gringos, Robi Lakatos és a lengyel Gang Tango együttműködése, a Kerekes Band és Dalinda is érkeznek, hamarosan egyébként a Kerekes Band lesz a hét előadója itt a népek dalaiban, most hívom fel a figyelmüket erre, és a Dalindával közös albumukkal is foglalkozunk, amely Vadon címmel jelent meg, és igazán jól sikerült. Na, ők is jönnek, és a Vadon című lemezről, az imént említett albumról a gyönyörű Álomszőtte című felvétel. Na, és érkezik a Romengo is itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. Tartsanak velünk!

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Most az elmúlt 5 esztendőből jön 5 magyar világzene. A Csalga indítja a sort. Egy olyan zenekar, amely nem hagyományőrző módon közelít a népzenéhez, inkább szabadon és ösztönösen használja annak anyagait. A hangzás egyik oldalán gitár, basszus vagy bőgő és dob ad egy funk-rockos alapot, a másikon ének, hegedű, fuvolai szaxofon hozza be a balkáni, közel-keleti, afrikai és magyar népzenei ízeket. Ők jönnek, tehát a Csalga és a Táncolnak a Kövek, utána bolíviai zene jön a Los Gringos jóvoltából, természetesen magyar zenekarról beszélünk, bolíviai tradicionális dallamokat dolgoznak fel. Utána pedig Robi Lakatos érkezik a lengyel Gang Tango zenekarral, közös együttműködéséből játszunk majd egy felvételt. Aztán érkezik a Kerekes Band és a Dalinda Vadon című albumáról az Álomszötte című felvétel. A sor végén pedig a Romengo jön itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

század Ankor Rádióban a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják. Szerbiába látogatunk a héten. A szerbek sosem betegek. Ha egy balkáni ember megbetegszik, jó partizán módjára általában hősiesen bele is hal. Így tartja a mondás, ami persze túlzás, de főleg vidéken elterjedt nézet az, hogy orvoshoz menni általában véve felesleges, hiszen a pálinka amúgy is minden bajra gyógyír, amire meg nem, azt türelemmel kell viselni, amíg össze nem esik az ember és mentőt nem kell hívni. A házi praktikák közé tartozik a pálinkán kívül a cukros víz. Ez jó fejfájásra, alacsony vérnyomásra, magas vérnyomásra, szívfájdalmakra, de még menstruációs görcsökre is. Simán belefuthatunk olyan mondatba a szerb ismerősünktől, hogy elfelejtettem kihúzni a vasalót, mielőtt elmentem otthonról. Adjál gyorsan egy pohár vizet cukorral az ijegységre, aztán rohanok is haza. Más dolgokban viszont nagyon is egészségtudatos a balkáni társadalom. A csapvizet még a legnagyobb nyári melegben sem szabad inni, mivel köztudottan torokfájást okoz. A lányok egy percig sem ülhetnek a padlón, mert petefészek gyulladást kapnak. A reprodukciós szervek megóvására nagyon figyelnek a szerbek. De a legnagyobb ellenség Szerbiában a húzat. A vonaton is állandó harc folyik az ablak nyitvatartásának mértékéről és idejéről. Ezt a nemzeti mumust maga Tito is felismerte, amikor kijelentette, az ablaknak ma éjjel ki kell esnie. Itt a Dankó Rádióban a zenékben is Szerbiába látogatunk. A Gordana Lazarević felvétele jön. A népek dalaiban, világzenei.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei.

Karaván Família koncertjét hallhatják. A családi formáció 2004 óta közvetíti a hagyományos cigányzenét modern formában. Koncertjeikkel bejárták szinte egész Európát, és rendszeres vendégei hazai kluboknak, fesztiváloknak és rendezvényeknek. Olyan előadókkal dolgoztak együtt, mint Boban Markovics, Balogh Kálmán vagy Harcsa Veronika. A csapat autentikus népzenei feldolgozásokat játszik az anyanyelvű cigány folklór különféle dialektusaiból. Hitelesen, de egyéni hangon. Programjukban cigány népdalok szerepelnek a Balkántól Andalúziáig, saját stílusukra formálva, így például a Mississippi Blues, a flamenco, a rumba és a balkáni cigányzenei jellemek

Caravan Family a zenekar különlegessége, az egyéni stílus és repertoár, valamint a családi zenekari felállás. Nagy István első saját zenekarát, a Caravant 2002-ben alakította meg feleségével, Icával. A zenekar első CD-je 2002-ben jelent meg, a világhírű szerbiai cigány trombitás Boban Marković közreműködésével. Aztán az együttes kibővült a zenész házaspár gyerekeivel, akik szüleik mellett szinte belenőttek a zenébe. István 1991-ben született, gitározik, énekel, kanalazik, valamint katnán játszik. Nicolett 1993-ban született, énekel, táncol és gitározik. Akkor

hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

magyar zeneládiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Pepperge, kolapod meg lobogtatod, a babámat a világért nem adom. Huncut a szeme, felhő fekete, a jó Isten én nekem teremt.

hogy áron a sugár cicázik. Pepörget kalapom, meglobogtatom, a babámat a világért nem adom. Érik a dió, a csók mindig jó, különösen a javából való. Jó, azt hagyjuk, még jobb, ha kapjuk, de legjobb, ha minden nap gyakoroljuk. Gyakorlom is a babámmal naponta, mert eltaláljuk felejteni azt mondta, hogy érik a dió, a csók mindig jó, különösen a javából való. Gyakorlom is a babámmal naponta, mert eltaláljuk felejteni, mondta, hogy érik a dió, a csók mindig jó, különösen

0: hogy nyom, haj, haj, haj, kalapot, házas élet, kutya, baj.
1: Dankó Rádió. Ozdon FM 105. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Alkonyat száll a pusztára. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma ezzel a dallal kezdjük a 20 csak prímást itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha kedvük és idejük is engedi. Bodrogi Zsigmond hallgatóját Kolostyák Gyula énekli el nekünk, akinek ifja Berki Béla zenekara muzsikál a Duna Televízió egyik 2022-es felvételén. A Puli csárdást, mely Járosi Jenő és Bitterman Béláné andalgója Nádasdy László énekli, és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játsza. Utána meghallgathatjuk Relle Gabriellától és Cselényi Józseftől Farkas Dezső egyik csádását, Gondja van a leánynak. Kellemes rádiózást, jó időtöltést kívánok, ha tehetik, maradjanak velünk.

Jesus.

az lehíd meg, fene híre nincsenek a hiszének. Nyelte szabad világnak, hát ha nem csak feleséget magának, melyze azért a csárdában még.

Folytatásban itt a Magyar Zene Rádiójában hamarosan két Dankó rádiós díjazottat is hallhatunk, Tolnai Andrást és ifjabb Sárközi Lajos prímást, de énekel még Budai Beatrix is, aki a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését vehette át. Emellett még Simon Boglárkát és Jenei Gábort is halljuk, Nem kell nékem a pogácsa. A felvétel a Magyar Zeneházában készült egy Dankó Gála alkalmából 2024. decemberében. Előtte Pete Lajos és Antal Iván csárdását Nem azért, csak azért címmel Gombos Maja énekli. A művésznőnek Lakatos Miklós együttese zenél, de dalol nekünk Máté Otília is, Árok, árok, de mély árok. Gömöri Sándor nótája előtt jöjjön Babos Károly, és ezt Nagy Endre hallgatója, azt a boldogságot, amit tőled kaptam. Már is Mészáros Tibor dalzenekara játszik, és Solti Károly énekel.

Diszkó klubos koncert felvételekkel folytatjuk adásunkat. Egy Válit, egy Budapestit és egy Jász Szent Lászlóit hallhatnak. Jász Szent Lászlón 2018. november 24-én jártunk. Velünk tartott Juhan János együttese és többek között Gáspár Anni is. A művészektől egy csárdást kapunk nem sokára a Rózsakertben, hogyha járok című dalt, mely Bányai Aladár és Marcali Frigyes szerzeménye. Szeredi Krisztina a Budapesti Tália Színházban lépett színpadra 2014. április 28-án, többek között azzal a művésszel, aki 2023-ban életműdíjasa lett a Dankó Rádiónak, ő Bokor János, tehát a két művész nem sokára a Nád a házam teteje című dalt énekli, méghozzá a Rajkó zenekarral. Újvári Marika pedig a Magyarok szép hazája című dallal örvendeztet meg minket. Következik Sándor Jenő és Füredi Imre hallgatója, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével.

kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, a folytatásban pedig keresünk egy régi utcát Hajnal Nikolettel és Tordai Zoltán zenekarával. Erős Béla dala után jöhet Vas Gábor és Bicskei Dániel szerzeménye, a gyógyulás legjobb módja. Ezt a dalt majd dr. Wigbert Alan énekli.

0: engem.
1: Egy asszonynak 9 a leánya, majd a Tilinkó nóta szól itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. A friss Cserkuti Sándor szerzeménye Éliás Tibortól és Bangó János zenekarától szól majd. Előtte a Csárdást Mészáros Adél énekli, akinek Nyári László együttese játszik, egy olyan felvételen, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, még 2023. november 9-én.

Ki volt az az asszony? Kék pettyes rakott szoknya, három dinnye van egy tálon, hallod-e nótás, füttyös szép madár? Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Huber Gyula és Heródek Sándorné dala, előadói Boros Jolán és Olá Kálmán együttese. Jákóbera énekli majd a Csárdást, Ejzeman Mihály és Szilágyi László szerzeményét. Archív felvételről szól Reményi Béla és Kevelyenő dala, Kalmár Pál és Ifjabb Magyar Imre zenekarának előadásában. De természetesen ezúttal is a hallgatóval kezdünk. Jön Seres Rezső szerzeménye Koltai László és Varga Jenő zenekarának jóvoltából.

Frecces ragozzok nyomért lettem a bolondja, azt kérdem. Már nem is az a szoknya, az tetszik, aki hordja én nékem. Már alig iszom, eszem, máson sem jár az eszem, megvallom. Kékfettyes ragott szoknya, lány van ám, a dologban nem asszony. Kékfettyes ragott szoknya, édes kis gazdát csókja, lépes méz. Ő jár csak az eszembe.

them high postage make, even mag of volum, a splendid cake. Vettes rakott szoknya, már az is, aki hordja szék.

0: amíg ezzel a tetszett rám, a hurrávodó reggeli gondra szépen helyére oda ment.
1: Haragszik a pusztabíró, és nem loptam én életemben. Két dalt is meghallgathatunk Kapi Gábor tolmácsolásában. Baranyai István és zenekara muzsikál majd ehhez a két dalhoz, azon a felvételen, melyet Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hozunk önöknek. A Dankó Rádió cigány zenei díját 2025-ben Szalai Antal prímás vehette át. Ő is muzsikál nem sokára zenekarával együtt Szőlősi Emesének, méghozzá Cserkuti Sándor dalát, a Muskátli virág címűt. De előtte még, majd ha lázas ajkad címmel Szigeti Felcsi dalol, akinek már is Berki Péter zenekara muzsikál.
2: Hogyha lázas ajkad,

0: szeretet.
1: Kedves hallgatóink, Hadikó Bester nótájával búcsúzunk, és Morzsa Oszkár játékával. Köszönöm a mai figyelmet is, valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk voltak, reméljük, hogy jól érezték magukat, és hogy ez jövő idő is lesz. Maradjanak tehát még, hallgassák a Dankó Rádiót, ameddig csak idejük és kedvük úgy akarja. Köszönöm a figyelmet, búcsúzom, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma este térben és időben is nagy távolságokat, hosszú utat teszünk meg, de ehhez ki sem kell mozdulnunk otthonról. Elég, ha meghallgatják ma esti népdalainkat, melyek segítségével Moldvából a Hargitán át eljutunk egészen Szatmárig. Az eredeti felvételektől egészen a napjainkban készült világzenei feldolgozásokig. Kezdjük a moldvai zenét játszó Berka együttes 2 felvételével. Az első címe Van borom pálinkámes, a másodiké Párosító.